velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Manna reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Elindult egy új átverés a social platformokon, közösségi médiában, ami annyira szórakoztató, hogy én ezeken szakadtam különben. Én nem tudtam, hogy az AI. Én meg voltam győződve arról, hogy itt valakit megkértek, de igazából logikus, hát ma már az AI olyanokat lehet csinálni űrlet. Van egy pár variáció, az egyik az, elmondom, hogy alapvetően az a lényege, hogy mondjuk édesapád dolgozik, és mondjuk te még otthon vagy náluk, ez az a korosztály csinálja, mondjuk itt ott 5-6 évesek, vagy 7, és akkor az van, hogy legenerálnak egy csomó fotót arról, hogy kao, mondjuk kinyitják így az ajtót, és ott van egy ilyen hajléktalan. És akkor elküldik az apjuknak, hogy képzeld, apa, ma ajtót nyitottam egy hajléktalannak, azt mondta, hogy ő George, egy régi haverod, behívtam a házba. Következő kép, hogy ülnek és beszélgetnek egy teja mellett. Utána tudod elküldi neki, hogy George éhes volt, adtam neki enni, ha már régi haverok voltak, és hát ugye a hűtőt így nyitja, és tudod, pakolja ki magának a kaját. És ezeket folyamatosan küldik a szüleiknek, és a szülők, és akkor folyamatosan mutatják, hogy közben hányszor hívják őket a szülők, tudod? És csak nem veszünk fel, tudod, szándékosan. Hanem, és akkor látod, szegény szülők, akkor hívják, akkor írnak nekik, hallod, ki ez? Én ezt nem ismerem, engedd ki rögtön. Akkor következő kép, tudod, nagyon fáradt volt, megengedtenek, hogy lefeküdjön a hálószobát, mert csak egy olyan kép, hogy az a hajléktalan alszik úgy a hálószobában, akkor ő is alszik mellette, mint a gyerek, vagy tudod. Ilyen sorozatokat csinálnak, és közben folyamatosan mutatják, hogy hány telefonhívást kaptak, ugye, amit ők nem vesznek fel. Amiben én nem gondoltam bele, hogy ide most már beszólt a rendőrség is, mert mondták, hogy amikor a szülők tud kétségbe estek, akkor hívják a rendőrséget, amúgy, hogy menjetek ki a házhoz, és akkor kiderül, hogy ez egy átverés. De az elképzelés haláli vagyunk.
4: Igen, amúgy nagyon durva.
3: Amúgy ez rohadt vicces.
4: Szegény, hát vicces így, de ha a szülők helyében lennénk, hát megőrülnék.
3: És van egy másik is, amit láttam valamelyik nap, és az is haláli. Most képzeld el, ez pedig olyan, hogy együtt élsz valakivel, van egy párod, és megbeszélitek, hogy az előfordul, ugye életetekben olyan, hogy jön az új takarító, tudod, jön az új takarító. És akkor az az, hogy elmegy dolgozni, a nő elmegy dolgozni, akkor férfiak legenerálnak egy csomó fotót, hogy tudod, ilyen olyan szép, tudod, ilyen valami takarító, tudod, és akkor ilyen különböző pózokban a házban, na, megjött az új takarító, wow, nem is rossz, tudod. Hát, tudod mit? Nagyon jókat beszélgetünk, tudod, és akkor tudod, akkor most nem, épp a hálószobát takarítja most a fürdőt, és akkor tudod, az asszony, hogy ki vannak, akkor mondta, milyen nő ez, ki ez? Ez a takarító, küld el rögtön. Tudod, nem fogod hívás egy, nem fogod hívás kettő. Tudod, nem veszik fel neki telefont. Vedd fel a telefont most, tudod, jön az üzenet, teljes káosz van. Tudod, őrület, de nem, ez halálik. Én nem tudom, kinek jutott ez az eszébe, de ez egy rohadt jó ötlet.
4: Nagy, hát viccesek, igen. Ez nagyon viccesek.
3: Hatalmas. Tehát főleg igen. Mai világban, amikor folyamatosan szivatjuk egymást mindenféle dologgal, ez szerintem is zseniális.
4: Nekünk is ki kéne találnunk valamit.
3: Csak én nem tudok ilyen fantasztikus képeket generálni, mint hát ezek igen, a 16
4: igen,
3: évesek.
4: Igen.
3: Igen. Jó, de igazából...
4: Ugye el kéne hitetnünk, hogy nem tudom, én kijött a stúdióba hozzánk.
3: Hát amúgy.
4: Nem tudom, igen.
3: Csak azt nem fogják az emberek érteni a poént, én erre jöttem rá, mert ha ebbe az a veszélyes...
4: Igen, vagy és... jönnek a negatívok, ezt meg minek hívtátok, vagy hogy... Wow, de jó nektek, igen, így megállna a történet.
3: Igen. Képzeld el, vagy tudod, hogy felkapná a sajtó, azt elszabadulna, tudod, a másik sajtó, mert jártunk már így.
4: Ja, igen.
3: Tudod, és akkor kérdez, aztán hogy magyarázod meg, hogy ez csak egy vicc?

0: Tudod? Igen.
1: Mert hogyha túl jó egy vicc, akkor az a baj, hogy beszívják az emberek.
0: Igen.
1: Mi sok-sok évvel ezelőtt csináltunk május 1-i anyagot. Te emlékszel a palicsi delfinekről?
0: Nem május, április 1-i. Vagy április. Bolondok napjára. Ja,
1: igen, miért lett volna május 1-i, hülye vagyok.
0: Érdekes volt egyébként, hogy kitaláltuk itt a pannon.
1: Valaki, de ez nagyon-nagyon régi sztori.
0: Híradóba lement ez az anyag.
1: Hát most kezdjétek el, hogy kitalálta valaki itt, az zseniális volt külön, el kell mondjam. Ugyanis az volt a sztori, hogy palicsban élnek delfinek.
0: Igen.
1: És egy totális komoly szakembert rávettek a rőmenyemben a buliba.
0: Hát egy biológus elmondta, hogy igen.
1: Most nem akarom mondani nevétben, már lehet, hogy ő ezt megbánta különben. Na mindegy. Fogalmam sincs, de jó, az
0: hát meg a Dagádi Gábor
1: vagyunk.
0: Kollégánk.
1: Mit csinált ő?
0: Hát ő is nyilatkozott.
1: Komolyan?
0: Én azt hiszem, hogy
1: nem
0: ő
1: tudom.
0: Is nyilatkozott az anyagban, igen, hogy hát igen, és akkor, vagy ő készítette, lehet, hogy ő készítette, bejátszott, és volt stand-upja, hogy itt vannak
1: ja,
0: a delfinek, és akkor ezt így
1: de
0: meg
1: várjál.
0: Is lett képileg is mutatva.
1: Ez az, hogy képileg meg lehet mutatva, és nem volt még AI világ, tehát valahonnan, te most megpróbálod megkeresni?
0: Igen, múltkor valamit találtam.
1: Valahonnan, kézzétek el, szereztek olyan képeket, ahol ilyen relatív homályos felvétel, mármint úgy, hogy tudod, egy nem,
0: itt van, megtaláltam.
1: Hogy egy nem tiszta víz, hanem egy ilyen koszos vízbe úsztak a delfinek, totál el lehetne hinni, hogy az a palics.
0: Videó már nem elérhető.
1: Kár.
0: De figyeld, az a címe.
1: Na, olvasd el, mi?
0: Hogy a palicsi tó piszkos vize ideális élőhely a Kínából származó delfineknek.
1: Igen.
0: Ez a cím.
1: Ez a cím.
0: És akkor igen, hogy egy különleges delfin hím és nőstény egyedeit telepítették Kínából a palicsi tóba. És a vízi emlősök egyébként a Yangtze mellett a Brahmaputra folyóban is őslahonosak. És akkor ott van, hogy megkérdeztek egy járók előtt, és azt mondta, hogy nem, még nem hallottunk róla. Önöktől értesültünk erről. És akkor valaki mondja, még hal sincs a palicsban, nem, hogy delfin. Akkor szoktam kijönni, de nem hallottam, ne haragudjon. Én nyugdíjas vagyok, 70 éves, de különben szeretném látni. És akkor nyilatkozott a biológus, aki elmondta, hogy egy alfaj van kialakulóban, amely követik a víznek a szennyezettet, eutrofizációs állapotát, méghozzá különleges érzékszerveikkel az iszapos területeket keresik. Ezek vak delfinek, hasonlóan, mint a Yangtze, esetleg az Indus folyóban előforduló palackorú delfinek. Hát igen, ilyeneket csináltunk.
1: Közben most Viktor kikereste, megvan a videó, de most ezt nem adjuk már le így a rádióba, de azt akarom mondani, hogy és akkor ezt képzeljétek el, hogy lement a híradóba, és tudod, hogy nézik az emberek, és tudod, hogy várjál, a pannon adja le. Igazi, közismert biológus beszél róla. Valamiről lemaradta.
0: De igen.
1: Ez jött le. Tehát ez volt az a szitu, és aztán magyarázzuk, nem ez csak vicc, mert sok ember tudja, wow, de jó, vannak delfinek. De hogy túl jól sikerült az átverés, pedig április 1-je volt. És akkor el kellett magyarázni, hogy nem.
0: Persze, utána az anyag végén egyébként elhangzott, hogy megpróbáltuk csónakkal megkeresni őket, de hogy ez lehetetlen, mert hogy igazából egy áprilisi tréfa.
1: Hát igen, csak az a baj, hogy sokáig nem jutottak el a végéig. Tudod?
0: Hát
1: a hír végéig.
0: Persze.
1: Na, szóval igen, ez egy érdekes.
0: Milyen kis kedvesek voltunk egyébként, hogy így hát megvicceltük a nézőinket.
1: Igen. Meg miért ne? Nem, hát ezek az átveréseket, tudom, engem egyszer csináltak, hogy az veszélyes különben. Hát nem tudom, média környezetben veszélyes, meg hogy alapvetően veszélyes az, amikor valaki felhív, vagy valami. Én nekem volt olyan, hogy volt egy olyan periódus, képzeljétek el, amikor én zeneszerkesztő voltam itt, és akkor nagyon sokáig voltam
0: zeneszerző.
1: Igazából. Igen, zeneszerző voltam itt. És akkor a lényeg az volt, hogy volt egy periódus, ugyanis a zeneszerkesztés egy olyan dolog, gondolom, hogy a DJ-ek is átélik, hogy az egy olyan munka, ami igazából, de nekem olyan zenéket kell válogatnom, amit a legtöbb ember szeret, ez az a mainstream zene. Nekem nem szabad a saját ízlésemre formálni ezt a rádiót, nyilván, mert hogy amatőr hülye vagyok, hát általánosságban olyan zenét, amit tényleg úgy meghalasz, és oké. Aktuális lágerek, de valamiért valaki úgy érzi, valaki, de, vagy inkább majdnem minden ember úgy érzi, ő ezt jobban tudná csinálni, és ennek hangot is adnak. És elmondják, hogy mi kell, meg az kell, meg amaz kell. Ezt elég nehéz volt megtudni kezelni különben, mert mindig valaki oldalról tudja elmondja, hogy amúgy hogy kéne. Mint amiről reggel beszéltünk, hogy vannak munkák, amivel nem szólok bele, hogy a hetes hogy vágja a hús, de az mindenki belesz, hogy amúgy az a zenének annak szólnia kell, mert az hogy nem szól még. Na mindegy. És akkor fölhívott valaki egy nagyon ilyen szörnyű periódus volt, akkor sok ilyen volt, akkor fölhívott reggel egy nő a pannonból, a kollégina, és mondta, hogy Zvekán nagyon-nagyon baj, mondom, mi a baj, és kitaláltam egy pici falu nevet, én már nem is tudom, hogy mi volt, vagy pici faluhely, hogy onnan jelentkezett egy ember, nem tudom, hogy mi foglalkozunk ezzel egyáltalán, de hogy ő nagyon fontos, mert hogy ő mondta, hogy 8 és 9 óra között, hát az katasztrofális volt, ami szólt. És tudod, hogy reggel van, én most ébredtem fel, mondom, miért hívtál fő ilyennel, mondom, mi a probléma? Nem, ez most már, ez tarthatatlan, ezt meg kell oldani, és én meg tudod, kifakadtam, én mondom, az, hogy valami pici helyen valaki most itt hallgatja a rádiót, mondom, és most úgy érzi, hogy neki fel kell hívni a Pannon RTV-t azért, hogy ő elmondja, hogy az ő ízlésének az nem felel, mondom, inkább az mit érdekel, mondom, hogy bele fog őrülni, ha mondom, mindenkinek a véleményre hallgatok, és akkor végig, ha, ez egy átverés volt, amúgy élőben voltál a rádióban.
0: Mi?
1: Hát, bravo, mondom, szuper.
0: Komolyan?
1: Mondom, jó átverés volt, ha, mondom, máskor is nyugodtan hívjatok.
0: Igen, szóval melyikre a Pannon Rádióból hívtak?
1: Igen. De ez is tudod, milyen régi sztori, mondjuk ez lehet, hogy 15 éves sztori. Régen csináltunk ilyeneket.
0: Engem átvertek, de nem a Pannon, a szüleim. Itt voltam. Hogy átvertek?
1: A szüleim?
0: Én majdnem kórházba kötöttem ki, annyira idegesítettem magamat.
1: Na, erre kíváncsi, hát, na mesélj. Hát
0: ez egy két éve volt kb. Szombat este, én benn voltam a Pannonban, dolgoztam.
1: Igen.
0: És a gyerekek azok pont, tehát gyerekeket elvitték. Most ezen gondolkozom, hogy azt hiszem, hogy pont a szüleimmel mentek valahova ide környékre, de kocsival, vagy nem is, nem, egy másik szülő vitte az én gyerekemet valami eseményre, és kocsival, tudod. Tehát, hogy na. És egyszer csak csörög a telefonom.
1: Igen.
0: Szombat este, nem tudom, 7 óra. Fölveszem, mondom, igen. Egy ilyen mély férfi hang. Dabardán, túlje, nem tudom milyen, policáját, nem tudom, belügyminisztérium. Azt mondja, skin preach-em. És ilyen szünet. Hát mondom, hogy ki vagyok, hogy hát igen, magát keresem. Azt mondja, probléma van, és én itt basszus, így majd, jöttem pont fel a negyedikre, én majdnem összeestem, azt hiszem, hogy történt valami a gyerekeket. Kész, remeg a kezem, végem van. És így mondom, de nem tudom. És akkor, hogy hát, hogy itt történt valami, nem tudom, be kéne, hogy menjek most a rendőrségre. Tudod, én még így, mi van, mondom
1: Jézus
0: most.
1: Isten.
0: Hát mondom, én dolgozok, de mondom, mi a probléma? Hát, és akkor mondja, hogy prekrsáj, jaj, mondom, jó, szuper, akkor már ez már kevésbé igen, probléma. Igen. Azt mondja, hogy én nem tudom, fölvette a kamera, hogy én nem tudom én hol, áthajtottam a piroson, és átmentem a zebrán úgy, hogy nekem piros volt. És hát még úgy belegondolok, hogy most érted, lehet, hogy előfordult
1: szoktam,
0: valami.
1: Amúgy
0: szoktam, úgyhogy nem szoktam, de hogy érted, de lehet, hogy megtörtént, mit tudom én, nem tudom.
1: Előfordult, igen.
0: De hogy ezt azonnal el kell, és mondja, hogy azonnal el kell, hogy rendezzük, és most nekem este még be kell mennem, hogy ezt elintézzük.
1: Jó,
0: a papírügyeket.
1: Akkor már lenyugodtál, nem?
0: Hát nem voltam annyira lenyugodva, mert mondom ezt, hogy este be kell menni a rendőrség, mondom, olyan büntetés lesz, basszus, hát nem 2000 dinár, hogyha most tudod.
1: Igen.
0: Elveszik az autót, vagy nem tudom. És addig beszélünk, amíg egyszer, mondom neki, hogy de mondom, rádi, ma nem augusztád. És igen. Akkor mondom neki, hogy meddig dolgozom, még mondom, esetleg holnap reggel tudok bemenni, nem? És akkor ne, meg ez nem így működik, gospodja, és akkor tudod, már kezdte fölemelni a hangját, aha, és így, és egyszer csak meghallok egy ilyen őrletes visítozást, meg röhögést a háttérbe. Anyámék hívtak engem így föl, egy ilyen hülye valami netes ilyen applikáció, vagy nem tudom minek a segítségével, tehát ez egy ilyen kamu rendőr volt, előre beállított, de mindet ott pont úgy voltak a szünetek kihagyva, vagy én pont válaszoltam a kérdéseire, tehát hogy ilyen nagyon durva.
1: Zseniális.
0: És amikor meghallottam, hogy ők vannak a háttérben és röhögnek.
1: Nagyon mérges voltam?
0: Tudod, milyen mérges voltam? Mm-hmm. Világháború lett ebből.
1: Világháború.
0: És azóta is van egy tervem, hogy ezt hogy fogom megbosszulni, csak várom a megfelelő...
1: Őket.
0: Dehogy nem.
1: De
0: bántani fogom
1: őket. Ne bánt a szüleidet, szeretnek téged.
0: Jó, én is.
1: Mónika azt mondja, figyelj, te erre emlékszel. Azt mondja, jó reggelt, volt nálatok más is. Egyszer április 1-én a valuta árfolyam hírekben volt a végén, hogy és amúgy 100 forintnak meg 50 a fele.
0: Igen,
1: azt mondja, hogy ezzel rölgött egész reggel. Igen, úgyhogy...
0: tényleg, de nem igen. Is tudom, hogy
1: hova tűnt belőlük ez a sok őrület?
0: Hova? Ki látod? Vagyunk égve, hova?
1: Látod, de felnőttünk, és tele vagyunk mindenféle.
0: De amúgy meg, hogy én ilyen csintalan vagyok egyébként. Tehát, hogy én úgy képes lennék ilyen dolgokra, csak mit tudom, én most félek a következő, most nyilván nem fogok úgy, hogy az igazgatónk nem egyezett bele ilyen hülyeség. Na mondjuk, hogy jó reggeli műsor az erről szól egyébként, hogy most nem fogok érted híradós anyagot leforgatni arról, hogy...
1: Igen, de csak annyit tennék még ez a...
0: vannak a tóban.
1: Ez egész, ez még csak annyit tennék hozzá, hogy nagyon érdekes, hogy a, ez nagyon-nagyon régen a rádiókban volt egy olyan, úgy egy olyan vonal, amit egyesek zseniálisan csináltak, ez a telefonos átverés.
0: Igen.
1: És az úgy eltűnt, pedig az szerintem fantasztik volt. Fantasztik, én azt nagyon bírtam. Hát a Villám Géza Magyarországon.
0: Igen, igen.
1: Jézus, a Club Jesus, sose felejtem, amikor fő volt egy papot. Hogy meggyőző, hogy amúgy, ott, amúgy különben, hogy mondja, hogy amúgy csak ott vasárnap van Mise, hogy emígy ő így a többi napra kivenni azt a templomot, és hogy ott diszkó lenne, tudod? Ez és akkor szegény papi nem ért, és mondja, hogy de már ki találtam a nevét, az lesz a neve, hogy Club Jesus. Tudod, ilyenekkel jött a szegény papi, érted, meg azt mondta, hogy köpjön vagy nyeljen. Na mindegy.
0: Szóval. Egyébként simán csinálhatnánk ilyeneket, amíg így hívogatnánk az embereket. Ez de olyan felismernének
1: rögtön. Anett, ez maga? És akkor te meg, nem, tudod, nem én vagyok.
0: Hát átváltoztatom a hangom.
1: Ja? Na az milyen lenne az a hang?
0: Jó napot kívánok!
1: Hát igen, ez nagyon jó, nagyon jó. Na, szóval
0: nem jönnének azért, rá, hogy valami poén van benne.
1: Szerintem ezen még gondolkozzunk egy kicsit.
0: Jó.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikon völgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online www.pannonrtv.com.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Kocsma túráról
2: beszélgetünk. Kocsma túra, van egy csáva, akinek nincs jobb dolga.
1: Nincs.
2: Utazik 40 éve.
1: 40 éve.
2: Ez erről egy dolog itt eszem, hogy később belemegyünk, de pont itt a Csabával, itt volt a kollégám, a Bálint Csaba kollégám, barátom, aki most a másik rádióban teljesít szolgálatot.
1: Igen.
2: És ő mesélt arról, hogy 40 ezer euróért lehet befizeted, két főre szól, világkörüli út, hajóval. Uh-huh. És megállsz rengeteg helyen, nem tudom én, hát csendes óceáni pontról indulsz, vagy oda jutsz, nem mindegy, szóval így körbe utazott.
1: Meddig tart?
2: 112 napig.
1: Az igen.
2: 112 napig
1: hát,
2: tart.
1: Amúgy.
2: És így belegondoltunk otthon, így beszélgettünk pont a Szilviával arról, hogy hát igazából ez még a legolcsóbb, mert 80 ezer eurós változat is van, akkor ilyen balkonos fülkéd van. Mm. Ez olyan, mint ez a 40 ezer eurós, ez körülbelül olyan, mint ugye DiCaprio utazott ott lent a fedél közben, tehát ablak nélkül.
1: De, igen, ja, sok az igen, ablak nélkül,
2: igen,
1: persze.
2: Van sok ilyen ablak nélkül, de az biztos, hogy vannak ezek az utak, és akkor úgy, nem tudom, megállsz rengeteg helyen, utazol, hajózol, és nem is ez a kérdés, hanem az, hogy mit csinálsz? Tehát 112 nap az olyan, hogy most kiveszel egy ilyen fizetetlen szabad, vagy egy fizetett szabadságot, vagy hát nyilván fizetetlen, vagy tehát hogy hogy oldod meg? És akkor rájöttünk, hogy tudod, akinek eleve ennyi pénze van, az nem érdekes, nem érdekli, hogy mennyit dolgozik, igen, vagy mennyit nem. Esetleg remote, ugye, egy
1: laptopról. De nem, már simán, tehát csak 112 napos, gondolj bele, nekem egy nagyon jó barátom, aki a feleségével, amikor összeállásolt, ott voltunk az esküvőkön Lengyelországba, akkor utána a NASA, tudod, mi volt? Kapaszkodj. Egy évig tartó világkörüli út. Egy évig.
2: Mm-hmm. De dolgoztak abban az egy évben a világkörüli út alatt?
1: Abban az egy évben? Blogolgattak, de Blogolgattak. Nem. Ők nagyon-nagyon-nagyon durva szakemberek, őket várták vissza, mondták, hogy persze.
2: Ja jó, hát akkor az van. Mert hogy van ez a férfi, aki 40 éve kocsmatúrázik, igen, ez egy brit férfi.
1: Igen, igen.
2: Tehát
1: igen,
2: neki 40 éve semmi más dolga nincs, mint az, hogy
1: van más dolga.
2: 40 éve iszik. Gyakorlatilag 40 éve iszik a Peter Hill. 24 ezer pubba látogatott el. Ez a 24 ezredik az a Dudley-ban található Elephant and Castle volt. Ide ment el. Idén lesz 70 éves a Peter Hill. És hát nagyon szereti a sört, és nagyon szereti a pubokat.
1: Nekem az az érdekes, hogy hogy a francban van az, hogy az ilyen ember, aki egész életébe ivott, több mint 60 ezer sört ivott meg.
2: Mindig csak egyet iszik valószínűleg.
1: Sokkal fittebb, mint bárki itt az emeleten, aki most itt van. Tehát hogy megy ezért? Elmegy dolgozni, sportol, meg iszik.
2: Követek egy fickót, aki TV-ket tesztel, egy brit csávó, TV-ket tesztel, és az is úgy néz ki, mint hogyha nem tudom, az SAS alakulatban lenne, érted? Uh-huh. Tehát, és akkor ő mondja, hogy ő napokig, amikor vesz egy új tévét, akkor így fel se kell a fotelből is néz, nem úgy nézel ki, öreg. Tehát, hogy így nem hiszem el.
1: Hazudik!
2: Tehát, hogy így szét van gyúrva, idős, látszik, hogy nem tudom én, több ember élete szárad az ő lelkén, tehát egy ilyen harcos, ilyen tábornok úr, érted? De na mindegy, szóval, hogy így...
1: De amúgy Ati fején találta
2: kabu,
1: a szeget.
2: Kabu ez az egész.
1: Azt mondja, hogy amúgy, hát igen, azt, hogy 40 éve iszik, hát van, sokat csinálják ezt.
2: Igen. Csak van, aki nem jár kocsmába, hanem otthon megissza a felest.
1: Igen,
2: is
1: igen,
2: kész.
1: Igen. Hát igen, ez az van, és ráadásul nem maga, hanem van egy komoly nagy társaság, aki hát akik követi, elkísérik
2: hát, mint a Forrest Gumpot, amikor szaladtak mögött.
1: Igen, a pontosan. Hallod, jó feeling. Hát most én nem voltam sose ilyen helyen. De állítólag van ilyen, amikor van egy ilyen városközpontban egy ilyen tipikus tér, ahol körben vannak mindenféle boltok, stb. Állítólag van olyan hely, ahol vannak ilyen kocsmák. És akkor nekem a tesóm mesélte, hogy volt ilyenem, vagy csak hallott ilyenről, hogy minden kocsmában van kettő dobókocka, vagy egy, vagy valami dobókockák vannak.
2: Aha.
1: És akkor amikor megiszol egy-két italt, akkor dobsz, és akkor van egy ilyen listád, ami direkt így el lehet venni ott a városnak azon a részén, és egy ilyen pub crawling, azt hiszem így hívják.
2: Aha, így ilyen hívják egyébként.
1: És akkor ott van egy lista, ahol így meg vannak számozva a kocsmák, meg ugye kibírod x-elni, hogy melyikben voltál, és akkor mind gurítasz a dobókockába, és akkor kijön az, hogy nem tudom, 7, akkor jó, akkor megyünk a 7-esbe, és akkor én mész a 7-esbe, vagy a 7-edikbe ahhoz képest, hogy valami érdekes. Nem tudom, hogy statisztikailag mit gurítanak a legtöbbet, biztos annak a kocsmának megy a legjobban.
2: Én voltam egy ilyen pub crawling a New Yorkban, amikor voltunk, és hát ott ugye, akik ott élnek, ők mondták, hogy you wanna go pub crawling?
1: Na és hányban voltál?
2: Hát nem tudom, 7-ben, azt hiszem, 6-ban vagy 7-ben.
1: Az
2: de
1: igen.
2: Ebből volt egy olyan hely, lementünk, szólt a blues, biliárdasztalok voltak, és mindenki nő volt. És mondták, hogy ez egy leszbi bár. Ja, mondom, jó. De
1: ott be lehet menni, nem?
2: Persze, nem volt abban semmi, tehát olyan jó sör volt, meg, és azt hiszem Miller titkát, ott nincs jó sör, tehát most itt lássuk be. Tehát, de hogy egy olyan hely volt, amit eddig csak a nem tudom én filmekben látsz, tehát hogy mindenki baromi kedves. És mondták, hogy itt is le kell menni, meg kell inni, megyünk tovább. Tehát nincs olyan, hogy most akkor így ne kényelmesedj el. Akkor volt egy ilyen jazz pub, akkor volt egy hely, ahol majdnem bementünk, de mondták, hogy ott a belépő $40, úgyhogy még nem ittál semmit, úgyhogy akkor nem mentünk be. És akkor voltak még ilyen, volt egy ilyen rasta hely, minden rasta, gondolom, hogy volt ilyen süti is, mert pont akkor legalizáltak mindent ott New Yorkban, amikor ott voltunk.
1: Akkor be volt állva rendesen.
2: És, de nem, tehát ott mindig mindenhol vagy egy koktél, vagy egy süti, vagy egy sör, vagy egy...
1: Mondom, én be volt állva.
2: Tehát, hogy igazából ezek a helyek, ezek így működnek. Szóval ezt ők élvezik. És akkor van az egésznek egy olyan jelleg, ami nekem nem jön be.
1: Micsoda?
2: Nem ilyen típus ember. Hát ez a rohanunk, tudod, tovább. Itt meg gyorsan, és akkor úgy gyorsan.
1: Be kell rúgni.
2: Hát majd, hogy nem ez a cél. És akkor mész a következőbe, és akkor nem tudom, a hanyadiknál ott már mondtad, hogy...
1: Jó, hát az le a kalap, amíg a picit itt áll, akkor is. Hát azért a 7. után én nem is tudok meginni 7 sört.
2: Hát volt, hol nem sört ittam, hanem itt tudom, limonádét. Nem. Tehát nem. Hát mit tudom én, az kicsit 20 éve fiatalabbnak kéne lenni, hogy ezt itt tartsd.
1: Voltam egyszer egy buliba Budapestre, ahogy úgy indult a társaságban, én vendég voltam, csak egy valakit ismertem, bedobtak a társaságba, és úgy indult, hogy hoztak viszkit shotba. Na, ilyet se láttam még.
2: Aha.
1: És akkor kihoztak egy kör viszkit, na akkor egészség, bum, lecsaptuk a viszkit. Jön még egy kör, harmadik kör, bum, na jön egy kör, na de most váltunk. Tudod, mi volt a váltás?
2: Ami?
1: Ott már a viszki mellé járt egy korsó sör is. 9-kor kezdtünk, én éjfélkor nem tudtam szinte hazamenni. Tudod, meddig ittok a többiek hajnali 4-ig. Én akkor mondtam, hogy ezek állatok.
2: Hát jó, nyilván más. Tehát, hogy itt is,
1: nem lehet. Nem
2: itt
1: lehet.
2: Is az volt, hogy most mit tudom, itt is így mentél ilyen-olyan helyekre, meg a legjobb az egy King Arthur's nevű jazz kocsma volt. Arthur király, érted? Arthur király és a kerekasztal lovagja, és így bementünk, és állt a színpadon egy hölgy,
1: na
2: és aki
1: vetkőzött.
2: Nem vetkőzött, énekelt, reflektor, és akkor I just want, ilyen nagyon mély hangon, és hogy ott ült, olyan hangulata volt annak az egésznek, hogy
1: I'll give it to you.
2: Kb.
1: Azt mondja nekünk az egyik hallgató, azt mondja nekünk Ati. Úgy emlékszem, hogy Zentán a Mojo-ban volt az, hogy a hét egyik napján, amikor elkaptál a számlát, dobhattál gurítókockával. Ha 2 6-os dobtál, akkor nem kellett fizetni. Lehet. Annyira kreatívak a világ különböző kocsmái. Láttam egy olyat, hogy különböző dolgok, hogyha ezt meg tudod csinálni, akkor nem kell fizetned. Az egyik, ami tetszik nagyon, az az, hogy volt egy nagy számláló, meg egy gomb. Ha megnyomod a gombot, elindul a számláló. Tudjátok, ez az ilyen, hogy 0-0-0-0-0-0-0, és akkor ugye a másodpercet indulok. Amikor legközelebb megnyomod a gombot, akkor megáll. Ha 10 másodpercnél pontosan akkor nyomod meg, akkor nem kell fizetned. És az emberek így állnak, és tudod, indítják így. 1, 2, 3, 4, és így nem lehet eltalálni a 10-et. Tehát valaki eltalálja, biztos.
2: 100-szor meséltem ezt a 6x6 taxis élményemet, amikor beszálltam, és akkor mondták, hogy itt van 2 dobókocka, dobjál, vagy 3 dobókocka, dobjál. És mondom, hogy minek dobják? Azt mondja, hát, hogyha 3 darab 6-os dobsz, akkor ingyenes a fuvar.
1: Aha.
2: Hát mondom, mi is, hogy dobtam, hát természetesen nem is került, nem ingyenes.
1: Nem ingyenes.
2: Mennyi esély van erre? De mondjuk lehet, hogy van esély, nyilván van esély. Csak.
1: A másik, amit láttam, ami szintén nagyon tetszik, nem próbáltam még ki, ott valószínűleg ilyen Mission Impossible, az pedig az, hogy van egy ilyen, mint egy nagy dunsztos üveget képzelj el, aminek a tetején úszik egy citrom.
2: Aha.
1: És hogyha az ilyen apró pénz, mint az 5 dináros, át tudod rakni úgy a citromra, hogy az ott maradjon a tetején, akkor nem kell fizetned. De hát nem tud rárakni, mert mindig el fog valamerre billenni. Érted? Próbáltál meg ilyesmit?
2: Nem.
1: Na, szóval szerintem ez elég lehetetlen. Szerintem ez nehezebb, mint megállítani az órát 10 másodpercnél. És a legkreatívabb kocsma, amiről olvastam valaha, az pedig a kocsma bőrze. Erről hallottál?
2: Nem.
1: egy borzasztó komplex...
2: Mit árulnak?
1: Fú, hát alkoholt. Egy borzasztó komplex rendszerük van, képzeld el.
2: Miért gondoltam, hogy egy mit, hogy darts táblát, vagy korsókat? Tudom.
1: Szóval
2: vagy...
1: van egy nagy kijelző, mint a bőrzém. És a lényeg az az, hogy össze van kötve a rendszer, egy nagyon okos rendszer, nagyon komplikált rendszer, össze van kötve a kasszával. Uh-huh. És képzeld el, hogy úgy megy, hogy hogyha elkezd mindenki sört inni, akkor a sörnek megy föl az ára. És olcsóbb lesz más alkoholos ital.
2: Jézus.
1: De hát, hogy rájössz, hogy nézd csak, már csak mitől most dinárban mondani, nézd kitalálták. Csak most már 100 dinárra viszki, ígyunk csak viszkit. Elkezdesz inni viszkit, akkor ha úgy érzi megy a rendszer, a hogy az, akkor a sörára megy le, és a viszki kezd emelkedni.
2: Ezt meg lehet csinálni.
1: Tehát igen, ez kereslet kínálat alatt folyamatosan változnak az árak, érted?
2: Hát de ott változtat, ez melyik országban van?
1: Nem, ezt mondom, ezt egyszer olvastam nagyon régen, hogy van egy ilyen, valahol a világban. Aha, igen.
2: Értem a logikát, csak nem tudom, hogy ezt meg lehet tenni, tehát hogy ezt nem muszáj fix árakkal dolgozni. Tehát ezt
1: ne, de nem jó, megyek bele. Mindegy. Mindegy.
2: Koncepciónak elég érdekes, az tény.
1: Hát zsediális.
2: Ez a fickó egyébként most azt mondják, hogy gyorsan még belolvastam, itt 60 ezer sört ivott meg eddig.
1: Igen.
2: Hát jó. 640 ezer kilométert tett meg.
1: Azért az nem semmi, bele
2: gondolsz. Igen, vannak ilyen jelvényei. Van rajta egy ilyen mellény, és akkor vannak jelvényei, gondolom, hogy hol járt.
1: Igen.
2: Hát ez szépen megszervezt az életét.
1: Ez egy ilyen történet.
2: De most így mindenhol, volt itt Szerbiában, volt a Májóban például? Nem. Anglia, ne. Wales, Skócia, Észak-Írország összes megyéjében.
1: Mm-hmm. Na.
2: Olyan messze nem megy, mint hogy ilyen...
1: Hát jó, ez legalább egy olyan hely, ahol jó helyre született.
2: Az biztos, mert itt van elég.
1: Ott aztán lehetett papozgatni rendesen.
2: Pub is van meg, sör is van meg.
1: Hát valamik ugye ma már az olyan formájában nem létezik, de nekem azt mondják, mert Angliában nem volt. Egyszer próbáltam, de nem sikerült bejutnom. Véletlenül. Na mindig. De hogy a lényeg az volt, hogy állítólag itt a... Ugye van ez a... Vagy volt ez a bír úgy, ahogy volt.
2: Igen, igen. A régi bír.
1: Hát igen, ami ma már nem létezik úgy abban a formában.
2: Nem, persze.
1: Hogy igen. Az volt olyan tipikus angol bár?
2: Hát angolosabb volt, mint a többi, az tény.
1: Ja, hát igaz, de Angliában is biztos
2: voltál. Én voltam Angliában pubban, és amikor mentünk oda, akkor én már nagyon rákészültem itt lelkileg, fizikailag, és akkor ott a barátom, aki ott él, ő angol, tőzsgyökeres, és én mondtam neki, hogy mondom, látom, hogy abban a faluban, ahol ti éltek, ott van egy ilyen Philosopher's Stone, vagy most az a Harry Potternek az egyik, de mindegy, szóval, hogy van valami ilyen hely, tudod?
1: Igen.
2: És mondta, hogy hát jó, oké. És akkor így elmentünk, és nem oda, hanem ugye hozzájuk, és akkor én kérdeztem, hogy nem mondom, akkor megyünk ebbe a Philosopher's Stone. És mondja, hát nézd, azt mondja, most őszintén, azt mondja, elmehetünk, de azt mondja, ez egy ilyen súlyos suttyó hely, tehát azt mondja, ide bemész, azt mondja, itt igazából öreg alkoholisták ülnek, ja. Nem késelnek meg, mert nem olyan annyira súlyos, de hogy így, azt mondja, ide így nem menjünk, mert azt mondja, hogy azt elviszel engem más, és elmentünk egy-két fokkal jobb helyre, és ott ilyen Hobgoblin nevű sört ittunk, ami egy ilyen eléggé érdekes sör.
1: Ami adja?
2: Hát adja, igen.
1: Na, hát akkor
2: az volt, de én akkor tudod, jöttem az európai élet, vagy az ilyen szemlélettel, hogy akkor mindenki Guinness-t iszik meg. Mindenki. És mondta, hogy nem, az, hogy that's old man's beer, az öregek isszák, azt mondja, mm-hmm. Nem, lágereket isznak, Heineken, meg ilyen. Ja, mondom, jó.
1: Na, hát ez egy ilyen. Anglia csupa-csupa meglepetés.
2: Hát a fiataloknak legalábbis.

0: a reggeli legjobb pillanataiból.
1: Hát én most már edzek egy mióta, nem tudom, 2-2,5 éve. Körülbelül 1 éve átéltem a kajára, és akkor elkezdtem odafigyelni, stb. De őszintén megmondom, eljött egy pillanat, hogy mostanában azért az elmúlt 1 hétben azért úgy kicsikét belefáradtam, és elbukdácsolok ebben az egész diétatartásban. És tegnap, terapeut nagyot csaltunk a tesómmal, ezt mindjárt elmesélem. El kéne menni edzeni 18-kor, ez a megszokott időpont. Na most azt történt, én bevallom őszintén, hogy én dolgoztam itt, aztán dolgoztam a privát munkán, stb. Akkor volt a tempó, hogy én tényleg hazaértem, én összeestem, én már nem bírtam. 4-kor lefeküdtem aludni, 3-4-6-kor ébredek. Jaj, már csörög a telefon, kollégánk Filip, hol vagy? Itt vagyok edzeni. Mondom, Filip, mondom, elaludtam, mondom, ne haragudj, a tesóm is hív. Na, megyünk edzeni. Mondom, nem bírok menni edzni, mondom, én nem, de mondom, a tesómnak nem akarod inkább, hogy mondom, együnk valami olyat, amit nem szabad, mert mondom, most akkor inkább csinálj, mondom, nem bírok, majd elmegyünk szerdán, meg elmegyünk kedden, meg elmegyünk minden nap, de ma már hagyjuk már, mondom, egy kicsikét lazuljunk el. És azt mondta, hogy jó, de akkor nagyba csináljuk, jó, mondom, mi az, hogy nagyba. Akkor azt mondom, most mindent bezabálunk, amit lehet, féltünk különben, rosszul leszünk, mint az állat különben. Mondom, ez mit jelent? Az, hogy elmegyünk először a boltba, veszünk ilyen valami édességeket, meg rendelünk rá pizzát. Hát mondom, ez kemény lesz, de mondom, na gyere, mondom, csináljuk meg. Ha csalunk, akkor csaljunk rendesen. Hát mondom, most egy naptól nem bízt tönkre. De akkor tényleg adj bele mindent. Bár különben az is érdekes, hogy majd a héten beszélgettek 3 barátommal, akik nagyon régóta benne vannak testépítésben, egy csomó kérdést le kell velük tisztáznom. Többek között ezt is, hogy ez valóban így van-e? Hogyha egy nap eszel egy ilyen nagy adag dolgot, amit nem szabad, egy nap, hogy az mennyire üti ki úgy az egész szervezetedet. Én úgy nem teljesen vágom ezt le kell velük tisztáznom.
2: Te ilyen rosszul létszempontjából, vagy...
1: Nem, hanem hogy ugye az egész folyamatot... Hát igen, az hány napot tesz tönkre, hogyha egy nap bezabálsz, mint egy ló?
2: Jaj, ez tönkre tesz valami.
1: Nem tudom, szerintem
2: én is azért egy kicsit elengedtem magamat.
1: Elengedted?
2: Igen.
1: Hallottam egy ilyen sztorit, aztán majd elmesélem, csak ezt kell letisztáznom.
2: Valami ilyen olasz édességet. Ugye? Anyukám érte, tehát vittem hozzájuk a gyerekeket, hát, és...
1: Igen. Állítólag az van, és ezt le kell majd tisztáznom, mert ezt csak ugye a neten olvastam, és akkor ugye az, hát ezt azért le kell ellenőrizni olyannal is, aki ért hozzá, hogy ez valóban így van-e. Nem kell mindent feltétlenül elhinni a neten, de azt mondták, nagyon egyszerűen elmagyarázva, hogy ez az egész folyamat, amikor te odafigyelsz a kajára, hogy az hogy működik a szervezetben, ugye alapvetően a zsír az emberen az egy ilyen energiatartalék, csak a modern embernek ez nem kell, mert az nem esztétikus, ugye ez a zsír. Ezért az van, hogy mi diétával szépen elérjük, hogy egy picikét kalória deficitben legyünk, egy picikét kevesebb legyen a kalória, és akkor elkezdi a szervezet nézni. Na, honnan tudunk energiát felszabadítani? Ó, van ez a polc, ahonnan a gyors energiát tudok felszabadítani, tudod? És akkor állítólag ez 3-4-5 nap alatt az ott ki tud ürülni. És amikor az ott kiürül, akkor utána a következő szint az, hogy akkor már a jó öreg bányába megy le, ahol a zsír van, és akkor onnan szedi.
2: Még nem ért le a bányába.
1: Na de várjál! De hogyha 5 nap után, amikor már kifogy ez a gyors polc rendszer, érted?
2: Igen.
1: És te bezabálsz megint, akkor gyorsan visszapakolja. Hát akkor 5 napot elvesztettél. Mintha 5 napot nem csináltam sem. Na ezt kell lecsekkolni, hogy valóban, mert ha ez valóban így van, akkor ez elég veszélyes történet. Akkor...
2: Kérdezd meg az AI-t.
1: Akkor, hát nem tudom ezt mindenki leírni, Jézusom. De úgyis megbeszéltem már a többiekkel, és akkor majd megosztom veled, hogy mit mondanak azok, akik tényleg értenek hozzá. Na mindig, elmentem, hát jöttek a jóistentől is a jelek. Jöttek, Anett. Bemegyünk a boltba. Bemegyek a boltba, be se lépek még azon a kapun, ami úgy kinyílik előtted. Már valaki rám közül, hogy jaj, szia, hát észre sem veszel, mert mindig olyan magasan sétálsz te meg a tesót, hát nem is látjátok, hogy alattatok ki mindenki sétál. Hát a nem más szólt rám, mint drága ex-kolléganőnk, Anita, aki az egyik legnagyobb aktív sportoló.
2: Tudtam volna, hogy lehet, hogy egy ostorra ütött volna végig.
1: Igen, az egyik legnagyobb sportoló itt.
2: Szilviának a munkatársnője különben, ha már itt így összeérnek a szállam.
1: Szóval, hogy nagyon durva, mert ugye ő aztán tényleg sportol,
2: nem, hogy sportol, hanem... Én abból 1 percet nem tudnék mit csinálni, amit ő művel.
1: Boldoztóan fit, eszméletlen, minden. És mondtam, jaj, a jó Isten tudja, hogy mindjárt mit követtek el, küldi nekem a jeleket, küldi rögtön az Anitát, hogy tudod, jegyezd meg, csak óvatosan, tök remész. Mondom, jó.
2: Én még így ment ki a boltból egy sárga répával.
1: Nem tudom tényleg. Meg biztos, hogy nem tudom, hogy 3 kiló marra húsa, nekem is úgy kellett volna. De most nem úgy tettem. És mentem, és jó, na nem vittük túlzásba, de azt is elmondom, mit vettünk. Vettünk összesen 3-3 fánkot. Vettünk
2: 3-3 fánk. Azért az nem olyan rossz, a 3-3 fánk
1: azért az... Jó, hát az májárontott. Hát az hát... legalább 250-300 kalória egy olyan fánk, biztos.
2: Hát idézőjelben mondtam, szóval... hogy nem olyan rossz.
1: Igen. Akkor utána vettünk egy ilyen, hát nem az eredeti, de ilyen, mint a Jaffa Kex, tudod, vettünk egy olyat. Meg vettünk valami rudarskákat, ami valami vanília krémmel van töltve. Azt hiszem ennyi. És az a vicces, és most én nem akarom, csak, ez csak a szürrealitás miatt mesélem el. Amúgy engem nem zavar. Hogy oda megyünk a kasszához, és én még soha nem láttam ezt a nőt, aki most a kasszánál volt, és ez a nő körülbelül egy négyszeres túlsúlyban volt az összes többihez. Mondom, engem ez nem zavar, nem azért mesélem azt, hogy az érdekesség miatt mesélem, hogy ez pedig szürreális volt, hogy mielőtt még megveszünk mindent, az első jel az volt, hogy az egyik legkevesebb sportolót oda küldi, a jóisten. A másik, hogy amikor már tele vagyunk pakolva, akkor pedig pont ehhez a kassza jutunk, hogy mondja, hogy így folytatjátok, csak hogy tudjátok, hogy mi lesz a vége. Igen. És így mondom a tesónak, én kezdek félni. Na mindegy, de betoltuk a dolgot, még tényleg rendeltünk kaját is, de mondta tesóm is, hogy jó, és akkor tudod mi az? Utána van egy pici bűntudatot, és akkor megbeszéltük, hogy most ma meg holnap, akkor valamegyünk 2-2 órára az edzőterem, hogy ezt valahogy rendbe hozzuk. Nem bírjuk, de legalább egy picikét, hogy ellensúlyozzuk, úgyhogy igen.
2: Nem nagy tragédia amúgy, hát most...
1: Hát eléggé az, de hát jó van, de néha muszáj. Hát most mit csináljunk?
2: Sanyargatod itt magad, életed végéig, mit akarsz?
1: Hát igen, konkrétan.
2: Hétvégén én ettem. Na, bagettet például, mert nem eszek kenyeret. Most, hát hallod, most már szinte egy hónapja.
1: Na, de most
2: és
1: akkor...
2: nem tudom, hogy hogy bírom ki, mert mi gombosiak, mi a tésztához is kenyeret eszünk. Mert...
1: Szóval akkor meg a...
2: Ettem bagettet, ettem chips, vagyis smokit.
1: A smoki az nem annyira szörnyű, mert...
2: Tényleg?
1: Hát gondolom most, hogy már bűnözni kell, akkor néha egy smoki lehet. Az ilyen földi magyaros dolog az, hogy gyene.
2: Ja, na, hát akkor gyene. Nem vészes, meg
1: hát
2: tegnap mondom.
1: Hát de
2: jó,
1: de nem fél kilót.
2: Nem fél kilót. Nem, meg hétvégén nem ettem, azt tegnap így kicsit így beleettem. Meg ugye tegnap anyukám előhozta ezt
1: az
2: fantasztikus olasz édességet, úgyhogy azt így benyomtam. Az kicsi volt, de olyan tömény. Úgyhogy, de érdekes amúgy, én rengeteg édességet ettem, és mondjuk az abszolút nem is hiányzik. Tudod mi? Az első héten volt ilyen, hogy rám tört, hogy atya, úr, Isten, milyen megeszem a szekrényajtót megcukrozva, vagy nem tudom. És aztán meg valahogy úgy beállt, meg most én igazából tartom, hogy reggelire, nem tudom, tegnap is láttad, hoztam, mit hoztam? Sajtot hoztam, egy pici sajtot, paprikát, meg szarvas kulent.
1: Szarvas. Na, az jó, igen. Azt láttátok, milyen arca vagy neki. Egy nagyra nyitott a személy. Nézd rám is, rázza a fejét előre. Szarvas.
2: Nagyon finom. Szarvas. Butális. És akkor igazából ebédre eszek azt, ami van otthon ebédre, amit főztem, és onnantól kezdve utána már este nem is nagyon szoktam enni.
1: Aha.
2: 3 körül ebédelek. Érdekes. Összeszűkül szóval a gyomrom lassan.
1: Persze, lassan összeinéznek. Itt van különben velünk Oszi is, ezt nem tudom, mondta neve, Zoli, Kispiacról. És Zoltán. Sziasztok, jó reggel, drága reggelisek. Köszönjük szépen.
2: Hát sziasztok.
1: Na ti mit tettetek tegnap? Valljátok be, hogy mit tettetek tegnap. Ettetek-e édességet, kalácsot, vagy valamilyen ürletet?
2: Palacsinta.
1: Attila, írja, hogy palacsinta volt tegnap, maradt mára, és gyertek. Amúgy.
2: Jaj, igen.
1: Én most nyugodtan beszélek ezekről, mert most terapia után nyugodt vagyok. De hát
2: én palacsintát épp ennék amúgy.
1: Abszolút. Dobárdán Robi, aha, ő küldött egy képet, hogy tegnap...
2: Burgerezett. Mi? Csáukám.
1: Tegnap burgerezett valahol. Dobárdán Robi, képzeljétek el, hogy múltkor főzött, vagy sütött. Neki jár sütni. Csinált egy valami olyan kaját, hogy ilyen valami...
2: Kusolj!
1: Nem, mert sem ilyen, mert Robi, mi történt?
2: De.
1: De, és... Na és akkor az volt a lényeg, hogy kezded el, hogy ilyen valami, hát olyan, mint az a, na szóval egy nagy jénaiba, tett mindenféle húst, meg ilyen zöldséget, meg ilyesmit. De teleöntött ilyen sörrel, meg minden, nem tudod, hogy azt majd ő ilyen órákon keresztül majd úgy, tudod, hogy párologatja, aha, meg úgy, majd úgy minden úgy süt. És
2: de hol a sima sütőben?
1: Ugye a Lernébe, igen, ugye a középső szintet tudod, berakta.
2: Igen.
1: Néző, egy pillanatban olyan furcsa valami illatok szállnak fel, azt mondja, mi ez a, mi a francot, amit látja, hogy kicsikét, mint a füstő, de ugye az egész. Jézus Mária, mit tölték, két ott a gyorsan az ajtót, és látta, hogy ugye, hogy a hús is tudod leveteresztett, meg minden, az már túl sok volt, és így túl folyt a jénain, tudod? És csöpög le minden a lejnek az
2: annyi
1: aljára. Aha. És hogy így kezd így odaígni az aljára, és mondja, hogy hú, ez így nem jó. Ja, úgy se tudja, mi mindent rakott bele. És akkor kitalálta, hogy ezt úgy kell megoldani, hogy akkor berak még egy jénait alá.
2: Aha, hogy odafoljon.
1: És akkor utána már nagyon füstőt minden. De ő meg végig úgy volt, hát csak el kell, hogy készüljön a kaja, hogy nem állította le. Most 4-5 órán keresztül így ment, és akkor kinyitotta meg én, akkor látta, hogy bár elkészült a kaja, nem tudom, hogy az jó lett-e, majd megírja. De hogy állítólag...
2: Lehet, hogy azóta is részeg.
1: Hogy az, ami lecsöpögött, az is odaégett arra, a plusz jénaira is, minden odaégett mindenre. Hát a feleségének is volt egy kis szép szava utána, hogy lehet ilyet csinálni. De mindegy, ti ezt lehet, hogy jobban ránéztek.
2: Igen, ez
1: de
2: a nagy figyelj, kérdés, hogy ki kimosogatott után.
1: De várjál! De a férfiak, azok alapvetően fogadjátok el, hogy a legtöbb férfi ebbe béna. De képzeld már, mekkora dolog az, hogy iparkodik. Hát jó, most nem sikerül. Hát emlékszel,
2: amikor... De miben béna a főzésben?
1: De elküldte a képet, hogy hogy néz.
2: Ú, ez jó néz ám,
1: hát amúgy jó néz ki. Az ugye finom volt.
2: Ez nagyon szép.
1: Hát ez azért megértem.
2: Ez nem jénai, ez ilyen cserép, nem?
1: Ez cserép?
2: Hát remélem, hogy nem a jénai néz ki így a füstölés után.
1: Ja, ez ilyen szács. Ja, jénai tett
2: cserép,
1: alá.
2: Egy ilyen római tál, nem? Szerintem ez az.
1: Hát igen, valami
2: az, amit alátett, az nem jénai. Ezeket az alapfogalmakat, az egy sima tepsi. Az a fekete, ami alatta van, az egy tepsi.
1: Hát az igen, ami most a kép van, de alatta, amiben csöpögött, az egy jénai volt. Legalábbis, hogy nekem
2: arról
1: ezt
2: nem
1: mondta.
2: Látok képet.
1: Nem, hát arról biztos nincs most egy szem. Azt mondja, igen, jénait tette alá, írja.
2: De ez nagyon szépen néz ki. Amúgy.
1: Nagyon jó néz ki, nekünk elküldte, van ebben minden hús, krumpli.
2: Ügyes gyerek ez a Robi.
1: Igen. Na látod, te haragudtál volna rá? Hát jó, van kicsikét a Lerdi tönkre ment, érted, de hát most ilyen jó kaja van, hát most próbálkozzunk, hát Istenem.
2: Nem ment tönkre a Lerdi, hát most érted, valami odaégett, le kell súrolni, és kész.
1: Hát egy, ugye? Számú opusztorol, hogy szokták mondani.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Hét óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: reggel kér a testem. Enni adok hát neki. Sem rántotta, sem vagdalt hús. Csak is pannon reggeli. Pannon reggeli.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Van egy ilyen, hát többféle sztori van, de ugye egy bankrablásos sztori.
3: Ja, ez jó sztori.
2: Kabu bankrablás.
3: Erről beszélgetünk.
2: Igen. Egy kabu bankrablás, egy fickó annyira összevezett a feleségével Amerikában, hogy a szeme láttára így megírt egy cetlit, amin az van rajta, hogy nálam pénz van, fegyverem van, adjon pénzt. Aha. És mondta, hogy én most, te szemtelen, te nem tudok veled együtt élni, én most elmegyek, és inkább börtönbe megyek.
3: Aha.
2: És elment a bankba, átrúztatta ezt a pénzt, adtak neki nem egész 3000 dollárt.
3: Papírt.
2: Cserébe kapott nem egész 3000 dollár pénzt.
3: Aha.
2: Megfogta, leült, és megvárta a rendőröket, hogy igen, vigyetek börtönbe, mert én nem akarok otthon élni. A történet vége az, hogy házi őrizetet kapott.
3: Itt van! Itt van! Börtön!
2: Tudod,
3: igen,
2: hogy mondták, tudod, vannak ezek a tipikus kárőrvendő emberek, ők mondják ilyen, hogy cumi! Csak így mutatják, hogy
3: igen, ez a cumi!
2: Miről ezeket az embereket, akik örülnek, mikor valakinek tudod, nem jó, akkor így, de jó!
3: De jó! Ő megmondta! Ő tudta!
2: Na mindegy, szóval tudod, mindenkinek van egy ilyen ismerős, aki mindenkinek kárőrvendő, tudod.
3: Persze, persze.
2: Na mindegy, és akkor az a lényeg, hogy persze, ez nagyon komoly. Azok igen. De hogy nagyon de komoly, hogy, nagyon komoly, hogy miért jutott te ide. Mert hogy így a rendőrök is mondták, hogy áj, de itt valami nem stimmel.
3: Úgy, Lawrence John Ripple. Igen.
2: Igen. És akkor utána az van, hogy amikor bíróságra került az ügy, akkor a bíró, a bankigazgató, az alkalmazottak, és mindenki arra jutott, hogy ez az ember igazából nem akart rabolni, ez egy segélykiáltás volt, ebben az embernek kezelés kell.
3: Persze, persze.
2: Mert hogy ő rosszul van, meg depressziós, meg stb.
3: Négyszeres bypasszal műtötték. Szóval, tehát ugye végtelenül súlyosan alázuhant a depresszióba. Ripple.
2: És az a lényeg, hogy arra vannak kényszerítve, hogy most otthon éljenek, ugye, hogy házi őrizetben van, és hogy terápiára kell, hogy járjanak. Mind a ketten. Aha, az asszony ketten is, nem csak
3: igen,
2: ő.
3: Igen.
2: Mind a ketten. Úgyhogy ez most így alakult
3: minden
2: ki.
3: Minden jó, ha a vége jó.
2: Hát igen.
3: A Ripple az meg így...
2: Lehet, hogy különben életünkben először volt olyan, hogy valakinek szegény az a reakciója, Ripple, hogy hölgyeim és uraim, az ítélet, meghoztuk az ítélet, álljanak, felkérem, és akkor Mr. Ripple úgy döntöttünk, hogy ön nem küldjük börtönbe, és így...
3: igen.
2: Összeomlott így lelkileg. Lelkileg összeomlott. De hallottam, igen.
3: Van az a Monty Python jelenet, amikor a tömeggyilkos tárgyalás zajlik, és akkor végül annyira szimpatikus a tömeggyilkos, hogy végén meg így, akkor mondjam, na jó, élet, vagy mit, hát most, hogy 20 év, hát ne legyen már ilyen bíró, hát adjon legalább 25-et, legalább 30-et, és akkor jó van, na akkor legyen 15, és akkor mindenki tapsolna, annyira aha, szimpatikus lesz a gyilkos. Mert hogy tud győzögetni, mindenkinek megköszönni a rendőröknek, hogy ilyen szakszerűen elfogták, aha, megköszönni az ügyvédnek, meg az ügyésznek, hogy ilyen gyönyörűen kezelték az ügyet.
2: Igen,
3: a bírónak igen, az álhatatos munkáját, mindenkinek, és mindenki, hát jó van, nem kell, nagyon kedves, az a végén így, na jó, legyen életfogytiglan, de felfüggesztve, és hogy mindenki tapsom.
2: Ugyan már, igen, mennyire ültek. Kicsesztem magam, annyira ütöttem a kezem, hogy tiszta piros lett a kezem.
3: Szoktam én is. Én néha kipukkasztok egy levelet itt az öklömön.
2: Igen.
3: Tudod, az a pac,
2: kipukkasztok. Tudom,
3: és utána valami kiütések jönnek ki a kezembe, nem is Isten. Mindig ilyen pöttyös lesz a kiütések.
2: Család tettél oda.
3: Nem, csak valami, mit tudom, galagonya leve, nem tudom, minden, amit épp leszakítok a fáját.
2: Tényleg abszolút.

0: De jó, hogy már évek óta nem léptem csalámba. De olyan jó az, amikor ugye csalámba lépsz.
1: Főleg, ha csalámba pisilsz.
0: Az nem baj.
1: Az nem baj.
0: De mondjuk, ha véletlenül elbotlasz, és úgy rá... Úgy...
1: Miközben pisilsz, igen?
0: Hát igen, az mondjuk elevetlen tud lenni. Ja, de hát mondjuk ez nem is történik meg. Mi történik
1: szegény
0: meg
1: ember, ez most hazament.
0: De valakivel biztos megtörtént. Micsoda?
1: Ez a sztori, ez nem tudom, hogy most... Tehát ez mikor történt, ez a sztori? Nem
0: időben?
1: Most, időben. Fene
0: tudja. Teljesen mindegy.
1: Jó, egyébként teljesen mindegy.
0: Teljesen mindegy. Hallottam egy ilyen sztorit, de szerintem ez nem igaz. Nem tudom, hogy Horgoson valaha volt bank. Ez a nagy kérdése. Mert ez egy időben keringett egy ilyen sztori, hogy elment egy fickó bankot rabolni, ami szürreális volt, hogy elment bankot rabolni, Horgoson, ilyen minibicillivel. Hogy így ott nem ilyen autóval.
1: Ez remény... Igen, tipikus, hogy a bankos meg így, Jóska, te vagy az.
0: Tudod, igen. Pici helyen, pici helyen. Nem tudom, azért egy jó ideje különben, amúgy a pici helyekről kivonták az ilyen, nem hogy a bankokat rendben, sokszor még az automatákat, az ATM-eket is kiveszik. Szóval nem tudom elkezdeni, hogy volt Horgoson bank, de hát lehető volt, nem tudom, lehető volt ilyen történet.
1: Hát ha horgosi, régi horgosiak hallgatnak bennünk, akkor írják meg. Igen, és akkor
0: de azt tetszik, hogy
1: tényleg
0: elmész így bankot rabolni, minibiciklivel, mondjuk az itt tök jó.
1: Igen, nem kell messze menned.
0: Jó ötletek azért ezek. Tudod, és akkor csak hazamész, tudod, ott laksz a bank mellett, átmész gyalog. Nem, őrület különben tényleg, hogy egyes helyeken mi van.
1: Ja, vannak ilyen szituációk, amikor tényleg így megbomlik az elméjük, és akkor elmennek bankot rabolni, így ilyen őrült módon. Igen, viszonylag gyakori. Amerikában egyébként szerintem nagyon-nagyon gyakori. És ők már, tehát ott már biztos, hogy vannak olyan protokollok ilyen helyzetekre, és pontosan tudják, hogy mit kell csinálni, vagy hogy kell csinálni. Tehát ez, nem, ez most nekünk olyan furcsa.
0: Azt mondja Attila különben, hogy hát szerintem simán lehet, hogy volt bank, mert régen még kispiacon is volt bank.
1: Na, wow. Hát a híres kispiaci bank, azt mindenki emlékszik.
0: Kispiaci bank, képzeld el. Nem, de azon gondolkozom,
1: hogy ezek a bankokat, mint a régi, ezek a western filmekben, hogy jöntöd írja itt, hogy bank, és akkor hogy bemész.
0: Hája, kocsma mellett.
1: Kocsma mellett.
0: Ott volt a bank. Ezekről ugye, amióta ilyen biztonsági kamerák vannak, rengeteg féle ilyen betörést lehet végigkövetni. Kettőt láttam, ami nagyon tetszett, hogy nyilván ezek amerikai történetek. Az egyik az, hogy egy fickó be akar törni a benzinkútra.
1: Beszélünk a betörésekről egyébként.
0: A benzinkútra úgy, hogy így valami téglát fogott, és így nekivágta az ablaknak, de az meg így lepattant a tégle, ping. És 3-4 nekivágta, nem? 3-4 nekivágta, és látta, hogy ehhez nincs többet kedve. És elment. Igen. Ez az egyik.
1: Erre nem számított.
0: Nem, a másik, ami nagyon tetszik, és tényleg ezzel le is zárom ezt a részt, csak a másik, ami nagyon tetszik, az pedig egy fickó, amikor bement egy kis boltba, pici kis boltba. Bement, és így mondja, nem tudom, itt a pénz, és olyan érdekes, hogy hátam mögötti anyuka a kisgyerekkel, hogy kioson, és nagyon ügyes módon valahogy az, aki pedig a pultban volt, vagy kiment, hogy adjon neki valami, az utolsó pedig kiugrott, és becsukta az ajtót.
1: Ja, és bezárták.
0: És bezárta, és a fickó rájött, hogy nem tud kimenni, és próbált így lőni, meg minden, és látta, hogy nem, ez golyóálló az egész, és be van zárva, és így látta, az a momentum volt, amikor összerogyott, mert tudta, hogy ő most egy kalitkával van, jön a rendőrség, és akkor ez katasztrófa, tényleg szegény, mindenre számított, csak arra, hogy őt fogják bezárni. Igen, tényleg. Katasztrófa, szörnyű.
1: A fagyi visszanyalt.
0: Hát visszanyalt, ez most nagyon visszanyalt a fagyi, de hát vannak ilyen szörnyű
1: csúgya dolgok. Hát ez a szerencsétlen ember meg így ott otthon él végül.
0: Igen.
1: De mondta a feleségem is, hogy tudod, drágám, hogy ugye te is örülsz, hogy visszajöhettél hozzám.
0: Fú, de most képzeld azt, hogy annyira, de én nem tudom, hogy létezik, hát létezik biztos, hogy annyira ki vagy már, és annyira nem tud elviselni az asszonyt, hogy akkor inkább elmész és kirabolsz valamit, és utána azt mondják, hogy most
1: de akkor... Ez akkor is Hollywood ez a történet. Ez egy ilyen Woody Allen filmnek a forgatókönyve ez egyébként. Ilyen bankrablós Woody Allen film egyébként létezik, a Süti nem süti. Az nagyon jó sztori. Ezt ismered? Meséltem már.
0: Én erről hallottam, de én ezt nem láttam.
1: Hát amikor ki akarnak rabolni egy bankot, és akkor mellette lévő üzlethelyiséget kibérni. Mm-hmm. És akkor éjszakánként, vagy napközben az a kamu, hogy sütit árulnak.
0: Igen.
1: Éjszaka meg ássák az alagutat a bank
0: alá. Fogadjuk, hogy Woody Allent ismerve az, hogy még annyira megy a bót.
1: Igen, ugye? És ugye? annyira beindul a süt, hogy meggazdagodnak a
0: sütet. Hát
1: a feleségére. A végén már arról szól, a film második része már arról szól, hogy ezt az egzisztenciális válságot, amit a gazdagság jelent, ezt hogyan tudják feldolgozni. De az első fel az meg arról, hogy meggazdagodnak a feleséges.
0: Na, hát különben Zoli írt nekünk, azt mondja, igen, azt mondja, volt Horgoson, ráadásul Vajdasági Bank, ami ugye ma már nem létezik.
1: Vojvodjanszka.
0: Ó, szóval ilyen volt, hogy hihetetlen. Na, hát ez, ez jó.
1: Kár nem volt ilyen a jugoszlávban. Jasszom, jugoszlóv.
0: Na, képzeld el. Na, de azt akarom mondani, hogy sok ember van, és ez egy nagyon érdekes, remény rabjai azért ez jó bemutatja ezt a jelenetet, hogy mi van akkor, mikor szabadulsz. Igen. Hosszú idő után. Ugye abban a filmben mutatták
1: be... Intézmény függőségben vagy.
0: Hát, meg a másik az, hogy van, amikor 20-30-40 évet vagy börtönben, és kijössz, akkor egy másik világba jössz ki. Ugye van ez a program, amivel megpróbálnak visszaállítani.
1: Igen, igen. Ma már ilyen programok léteznek. Igen. Igen, abban nem léteztek, ami abban.
0: Hát abban azért nagyon gyengébb volt. Meg főleg csak annyi volt, hogy valami kis himi-humi munkád volt, és akkor tudod, nem is értett, hogy mit kell csinálni. És... Hát nem csodálkozom az, hogy sok mindenki azt mondja, akkor elkövetek valamit, és akkor menjek vissza.
1: Igen, igen. Ez biztos, hogy megtörtént.
0: Ez tudja, hogy van. Úgy, szerencsére mi ebben nem vagyunk benne. Úgy,
1: hát hál' Istennek, mi nem tudjuk, hogy ez hogy filmekből, tudunk.
0: Hát mi a filmekből táplálkozunk, amik különben rájöttünk, az is, hogy ez abszolút nem így van. Azok a nagyon komoly börtönök, amik olyanok, mint a filmekben. Vannak laza börtönök is, nem csak olyanok.
1: Hát igen, meg olyanokat zárnak, akik nem ilyen köztörvényes súlyos dolgokat követtek
0: hát
1: el.
0: Hát persze. Vannak ilyen, vannak olyan börtönök, amikor nem azt mondom, hogy amit a piknik, de majdnem. Meg aztán vannak azok a hardcore börtönök, mint amit a filmekben látok. Olyan van nálunk is, mint kiderült számomra, ilyen ez az úgynevezett CZ, ezt vágod, még a neve is ilyen J-get, mit akar a CZ?
1: Na mit?
0: Centrálizált forr. Már neve is olyan súlyos, tudod, és tudod, olyan súlyos.
1: És a CZ.
0: Fú, na mindegy, hát ilyenek vannak. Na, szegény fickó
1: így József is Horgoson volt, Vajdasági Bank.
0: Akkor tényleg volt. Akkor lehet, hogy azt elmentek kirabolni. Hát náluk itt a környéken egy ilyen filmbe illő jelenet volt, amikor nem is tudom, hogy egy ez bank, vagy egy ilyen valami takarékszövetkezet, vagy mi volt ez itt? Valami volt a város központban, amit újra boltak ki, mit valamit, hozták a pénzt. Te emlékszel erre?
1: Nem.
0: Hozták a pénzt, az egész kamerával fel van véve, hozták a pénzt, egy valaki, vagy kettő, vagy kiugrott egy autó, beszedték a lóvét, minden bedobták a kocsiba, elmentek, soha nem találták meg őket. Úgyhogy nagyon durva volt ez. El is tudom mondani, hát különben mi ezt úgy hívjuk, hogy ugye ma már nem létezik, de mi a Borov utcára hívjuk, igen. Ez ott történt.
1: Nektek de mikor történt ez?
0: Ezt lehoztuk mi is. Hát ez szerintem 3-4-5
1: éve. Ja, emlékszem rá, akkor már tudod mi. Azt hiszem, hogy egy régebbi sztorira gondolsz, emlékszem erre.
0: Tudod, és akkor aztán elhallgatott róla mindenki, és soha nem derült ki, hogy el lettek kapva, vagy nem.
1: Hát nem mindig derül ez ki, mert mi nem mindig mondják el, hogy megkapják. Igen, hogy elkapják őket. Persze.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Munkácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannon reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Na hát az egész úgy indult, hogy ebédeltünk, és mondja nekem édesapám, hogy tudtam, hogy Liszt Ferenc mekkora celeb volt. Hát mondom magamban, biztos már megint valamit mesél az öreg. De valami megfogott, utána olvastam, és kiderült, hogy tényleg Liszt Ferenc volt az ős celeb. Mondom, ez őrület. Hát a Liszt olyanokat csinált, amit ma a celebek csinálnak. Én ennek a felét nem tudtam. Létezett egy kifejezés, ez a Liszt mánia. De most úgy képzeljétek el. Tudod, mikor 1840-es évekről beszélgetünk?
4: Igen.
3: Az az érdekes, amikor elkezdtem róla olvasni, akkor rájöttem, hogy egy csomó minden, ami ma ilyen normális, azt így ő találta ki, vagy ő volt
4: hát
3: az
4: igen,
3: egyik első.
4: Hát igen, csak akkor most, ha megnézed, hogy akkor ő volt a celeb, és hova jutottunk, oda jutottunk, hogy most az a celeb, aki a TikTokon, nem tudom én, kibont minden nap egy csomagot, és ezt bemutatja, tehát úgy, na.
3: Ha vagy a kidobja, ami van.
4: Szomorú. Ugye? Hát igen.
3: Szóval az 1840-es években söpölt végig Európán ez az egész Liszt-mánia. És hát a koncertjei miatt, mert a közönség, különösen a nők hisztérikus lelkesedéssel reagáltak Liszt fellépésére. Sikoltoztak, sírtak, elájultak, és mindent meg akartak szerezni, amihez a művész hozzáért. De annyira durva, hogy minden hajszálakat gyűjtöttek tőle. Eltölt zongorahúrokat erekjeként őrizték.
4: Beszámolok... A karkötőt.
3: Lehet. Beszámolók szerint volt, aki a kávéját is elvitte, mert Liszt csak félig ivott meg. Meg ilyen őrület.
4: A kávézacot, meg azt is most én is gyorsan utána néztem, hogy az eldobott szivar végeit is összegyűjtötték.
3: Most képzeld el.
4: És ilyen ékszeres dobozban tárolták.
3: Igen, Liszt Ferenc.
4: Én azt tudom egyébként, hogy én nemrég tudtam meg, hogy Nagybecskerek mellett Écskán van egy kastély, a Lázár kastély, ami gyönyörűen néz ki egyébként, és én úgy tudom, vagy hát úgy jött le nekem, hogy étteremként funkcionál mai napig, és ennek a megnyitóján például Liszt játszott.
3: Durva, engem ez annyira érdekelt, meg annyira durva, én most megjelent a Hét Nap, ugye tegnap, én a Hét Napban írtam róla különben egy cikket pont arra, hogy ő az ős celeb. Mert például ugye most, amikor megnézzük az Elton John-t, vagy megnézzük bárki, aki zongorázik, Hans Zimmer, vagy bárki, ugye mindig így oldalra áll, és akkor ugye látjuk a zongorát, meg látjuk az előadót. Állítólag ez régen nem így volt. Régen úgy volt, hogy a zongora be volt állítva, és mögé ült az, aki játszik, és játszott. Liszt meg kapcsolt.
4: Szemből láttad, igen.
3: Igen. Liszt pedig kapcsolt, azt mondja, nem. Fontos az, hogy én ezt a produkciót eladjam. Ilyeneken gondolkozott, érted? És azt mondja, hogy nem, oldalra fordította, és állítólag ő volt az egyik legelső, aki oldalra fordította a zongorát, hogy látszódjon a zongora is, meg ő is, ahogy játszik.
4: Meg a neki kezei. Állítólag azért volt ilyen, hát nem csak azért volt ennyire tehetséges, hogy hatalmas kezei igen. voltak, és egyszerre 10 billentyűt is le tudott fogni, vagy hát így átért.
3: Igen?
4: Igen. Nagyon nagy kezei voltak.
3: És a másik pedig az újságok. Hát akkor nem volt internet még nyilván, de már újságok igen, és ő rögtön ezzel élt, és interjúkat adott, és írtak a sztoriairól. Tehát ez tényleg ilyen ősceleb dolog volt, mert hogy egy az, hogy nagyon jó koncerteket adott, kettő, ugye mivel ismert volt, és mivel szerette a nőket, ezért a nőügyeiről is írtak. És akkor az emberek olvasgatták, hogy na, mit csinál a Lisztét. Tehát ez hihetetlen, a Beatlesről hallottunk ilyet, meg tudod, de ez 1840-es években, hogy ilyen volt. Én nekem, ne haragudjatok, nekem ez meglepő, hogy akkor már Liszt ezt így abálta. Plusz... igen. Azt mondják, hát mit ma a világsztárokról, ahogy cikkeznek, ugyanúgy csinálták vele. Plusz ő csinált ezt a klasszik turnézást, ami állítólag megint nem olyan volt, mint a Jó Napot, azért létezett, de hogy így, ő így ment turnékra rendesen. Szóval Liszt az így nagyon egy jó. Állat volt igazából, ha belegondolsz. Mert hogy totál, de az is, ilyenkor gondolkozik, ez pont olyan, mint hogy a Liszt a mai világból visszament volna, és alkalmazta a mai dolgokat ott régen.
4: Igen.
3: Ez totál olyan van. Miért nem csinálta ezt más? Miért csak a Liszt?
4: Nem tudom, hát nyilván ehhez olyan természetűnek is kell lenni, tehát hogy annyira extrovertáltnak kell lennie ehhez, hogy te szerepelni akar, tehát hogy most ha megnézed, akár a mi ismerőseink körében mennyien vannak, akik szeretnek szerepelni, hát kevesen.
3: Kevesen, úgy érzed?
4: Én szerintem kevesen,
3: komolyan?
4: Igen. Hát most gondolj egy átlag emberre, most nyilván nem a művészek
3: tudok.
4: Közül, vagy a művészek körében ez gyakori.
3: Az én barátaim, arra jöttem rá, hogy mind szeretnek.
4: Régen azért tudod, ez nem volt felkapott, meg hogyha nem volt olyan személyiség, tehát eleve a művész lelkek sokkal bonyolultabbak, mint egy átlagos ember mondjuk. Uh-huh. És akkor ott biztos megvoltak a filozofálások, hogy hát én most azért nem szeretnék téma lenni, nem szeretném a plegykánálnak rólam, vagy annyi energiát belefektetni ebbe az egészbe, hogyha annyira felkapott lennék, és turnéznom kéne, akkor lehet, hogy ezt nem tudnám teljesíteni. Lisztet teljesen meg volt őrülve, egyébként 10-14 óra gyakorolt naponta.
3: Képzeld el.
4: Ez elég durva.
3: Mennyire súlyos, különben tényleg Liszt Ferenc az őrszelep. Tehát azon gondolkoztam, hogy különben ez a celebség, ez azért lehet nehéz, és szóval, hogy én értem azt, és az nyilván vonzó mindenki számára, hogy felismernek, meg erre-arra, de különben az igazán nagyon-nagyon-nagyon durva hírességek. Például láttam most egy beszélgetést a Ronaldóval, és kérdezi a műsorvezető, hogy van a világnak olyan pontja, hova el tudsz menni, ahol nem ismernek föl? Azt mondja a Ronaldo, hát 20 évvel ezelőtt még volt, de ma már nincs. Várja, bele tudunk mi abba gondolni? Azért az katasztrófa. Nem? Hát ez katasztrófa. Igen, igen. Hát nem tudsz kimenni nyugodtan sehova, mindenki fotót akar, mindenki megismer, mindenki, ez őrület. A másik pedig, amin trippelek, hogy ha bárki önmagába néz, és megnézi a celebekről, miket írnak, akkor bármelyikünkről, bárkiről lehetne nagyon durva dolgokat lehozni. Mert te vagy én elmegyünk valahova, és berúgunk csúnyán. Akkor mi csak berúgtunk csúnyán, és reggel fölkerül. Ha bármelyik celeb rúg be csúnyán valahol ilyen nyilvános helyen, apám holnap 48 sajtóban lejön, hogy nem tudom, mit csinált, meg részeg volt, meg stb. Ennyi.
4: De nem is kell berúgni, vagy nem kell ilyen ordinári dolgokat művelni. Elég a parkolás. Hát mit művelik a Kern Andrásra például?
3: Tényleg a
4: Kern? Hogy ő hova parkol. És utána nem figyeltek. Tehát ráálltak az újságírók.
3: Hogy volt az, ment a kifliért?
4: Vagy valami... Ment valami kifliért, igen, és megállt egy pékség előtt olyan helyen, ahova nem szabad parkolni. Most én arra, hogy hányszor állunk meg olyan helyen, tegnap előtt is megálltam olyan helyen, ahol egyébként nem szabad, igen. Addig, amíg beszaladtam és beadtam valamit.
3: Képzeld, hogyha ilyen mega celeb lennél, és megállnál egyszer egy rokkant parkolóba.
4: Kész. Véged van.
3: Azt hiszem, ilyet csinálta Hajdú Péter egyszer, ugye? Vagy nem biztos, tudom. De hogy ilyen, ne adj Isten, még az autód is drága, hát akkor ki, és celeb vagy, és ilyet csinálsz, halálfia vagy. Itt meg mindenki ugyanezt csinálja, stb. Tovább megyek. Vannak ezek az ilyen családi parkolók egyes boltok előtt, és akkor bejársz, nem tudom, és sportkocsi vagy valami, ezt szétszednek. Szóval érdekes dolog, amit mi átlag emberek így meg tudunk tenni nyugodtan, azért őket szétszedik. Én emlékszem, hogy volt a legdurvább, amit én valaha láttam, az volt, hogy Shakiráról egy valami rendezvényen volt, ahol ilyen valami piros szőnyeges cucc, és a Harés nyára rászállt egy légy, és akkor volt egy ilyen karika, és utána kinagyít, vagy ott egy légy, és akkor jöttek, hogy undorító, Shakira lábára rászállt egy légy, mindjárunkra rászállt egy légy már, de hát, hogy így tök mindegy. De azt mondják, hogy van ennek egy következő szintje is, ami tök érdekes, az egész celeb világnak, néztem ilyen interjúkat, amikor mesélik, hogy ülsz otthon nyugodtan, nem csináltál semmit. Épp egy olyan hétvége volt, amikor nem volt dolgod, otthon voltál a családdal. És megjelennek a kitalált történetek, mert ugye ehhez az is hozzátartozik, hogy ők kitalálják. Most majd holnap beszélgetünk erről, úgyhogy most nem akarok mélyen belemenni, de most a legnagyobb ilyen pletyka, rumor has it, ugye ahogy szokták mondani, szóval az most, hogy a Mr. Bean-nek ki a párja. A Mr. Bean-nek, majd holnap meséljük, hát ez a világ egyik legismertebb felnőtt filmes sztárja állítólag most a párja. Ami ilyen szürreális, nem a belegondolsz, de hát egy visszafogott Mr. Bean, és egy extrovert...
4: Hát jó, nem a Mr. Bean, tehát hát nyilván igen. Ez egy karakter, de hogy mindenkinek a Mr. Bean jutról.
3: A Rowan Atkinson, és haláli, mert hogy én nem teljesen tudom, hogy őt hova tenni. Meg én nem értem ezt az egészet, hogy ő mennyire korán kezdte, mennyire volt ez nagy állítólag hatalmas volt. Hogy ők ezzel mennyi százmilliókat kerestek, vagy hogy igazából mennyire gazdag, ezt nem tudom. De most néztem a Graham Norton műsort, nem tudom, szoktál-e néha nézni. Ott volt az, hogy ott volt a Mr. Bean is, ugye a Rowan Atkinson, meg ott volt egy másik nagyon ismert angol színésznő, és mesélik a régi történeteket, és mondta, hogy és most képzeljétek el, hogy a Rowan hogy ő 22 évesen elvitt engem egy körre az Aston Martinjába. Figyelitek a sztorit? Az, hogy a 22 évesen neki már Aston Martinja volt. De hát basszus, így igen. Tehát kézzelik, hogy így korán így beindul, érted? Puff, megindul az élet, aztán hadd szóljon, érted, ami belefér. Őrület.
4: Ez, hogy mondtad a kitalált sztorikat, abszolút nem kell messzire menni, elég, ez Facebook, őrület. Na. Ismerek egy atyát, aki nem az Ákos egyébként, aki ilyen mentálhigiénis dolgokat is meg szokott osztani a Facebook oldalán, és feltett egy ilyen posztot, ami az öngyilkosságról szól. arról, hogy aki ezt az utat választja, az miért teszi ezt, mit tudom én ilyesmi. És tegnap este még kiírt egy ilyen, hogy így elolvastam, így hallottam az atya szavait a fülemben, hogy így mennyire ki van akadva, hogy így, na most már aztán vessünk véget ennek a pletykálkodásnak, meg elég volt, ez így kiírt a Facebookra, mert hogy ő kitett ezt az öngyilkosságról szóló posztot, és a faluban elkezdtek terjedni a hírek, hogy hát az atyának súlyos mentális problémái vannak, és öngyilkosságot fontolgat, és mindenki hívogatta a helyi kántort, hogy kiderítsék, hogy jól van-e az atya, hogy hát mi van, hogy kórházban volt neki ilyen kísérlete, kórházba került, hogy van, és az atya teljesen kikelt magában, hogy na most azonnal fejezik be a falusiak a történetgyártást, meg a hülyeséget, úgyhogy
3: őrület,
4: tök érdekes, őrület. Nem is kell celebnek lenni, hát tök mindegy, bármilyen emberre megtörténik.
3: Jó, hát aztán ez, ugye hogy... meg igazából ez valahol szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy normál esetben a normál embereknél az, ami a sztároknál a celebség, az a normális embereknél a pletyka, ugye?
4: Hát
3: talán,
4: igen,
3: talán, tehát így pletykálgatnak. A pletyka még ugye nagyon megy, az nagyon megy. Hát azt minden ember nagyon szereti, ezek a történetek, ezek a sztorik, hát az azért náluk nagyon megy. Attila azt mondja, hogy Rowan Atkinson a világ egyik leghíresebb színésze. Semmi furcsa nincs abban, hogy kőgazdag, csak mi kötjük a bugyut a Mr. Bean szerepéhez, és akkor nehéz elgondolni róla. Hát igen. Azt hát tudom, igen, hogy nagyon szereti, gyűjtögeti az ilyen sportkocsikat, igen, meg a nem tudom én. Azt
4: mondja, Mihály... Vagyona, igen, 150 millió dollár.
3: Igen, azt mondja, Mihály, aki különben Angliába él, úgyhogy azt mondja, Rowan Atkinson fejezet vagyona, 150 millió dollár. Egyszer néztem régen egy műsort, hogy a Mr. Bean, csak nem tudom, hogy kinek hozott annyit, a producernek, vagy valami, hogy ott az egy 300 milliós vagyonra tett szert az ilyen jogdíjakból, vagy valami. De az a Mr. Bean az nagyon durván ment, és ráadásul az egy évad, vagy valami ilyen. Csak az nálunk annyiszor lement, hogy mi éreztük úgy egész gyerekkorunkban Mr. Bean-t néztünk, de igazából igen, az pár rész, azt mondják.
4: És 7-8 talán.
3: És ez elég volt, hogy felrobbanjon az egész világ. De hát igazából nagy dolgot csináltak ők, de ez nagyon, nagyon, nagyon betalált. De hát aztán igazából voltak egy csomó sorozat. Hát most eszembe jut valami angol sorozat, ami valami kocsmába zajlik. Most én meg nem mondom már nektek. Hát abban is a Mr. Bean volt, az a mi hívjuk Mr. Bean-nek.
4: Nagyon, hogy így hívott, hogy Mr. Bean.
3: Igen, igen, igen. Meg aztán
4: te is egy kis Mr. Bean vagy.
3: Igen, szóval hát ez, ilyen, ez egy ilyen érdekes dolgok ezek. De mondom akkor is, hogy Liszt Ferenc az őscelep. Úgyhogy ezt én leírtam elég részletesen a hét napba, úgyhogy nézzétek meg, mert ez a sztori engem is meglepett. Mondom, hogy hallottam valamit, utána néztem, és mondom, mi? Hát mondom, ez tényleg így volt. Azt a kutyabidét, Liszt Ferenc az őscelep, hölgyeim és uraim. Na, hát közben mi búcsúzunk, mert lejárt a műsorító, aki itt volt velünk, az igen, a másik őscelep, aki nem más, mint Lajko Anett, akivel nagyon szívesen mennének a hallgatóink a búzamezőre ki dolgozni, mint reggel kiderült. Hát most, aki nem hallgatta reggel a műsort, azok most nem érti, hogy miről van szó.
4: Nem
3: de,
4: megyek sehova.
3: De igen, szóval. Anettről készítünk jövőre egy naptárat.
4: Hát rólam biztos nem.
3: És akkor,
4: rólad kell, hát te vagy most ilyen kigyúrt, izmos Adonis.
3: Miért rólam? Hát de rólam nem kell. Hát te vagy a nő.
4: Miért ne kéne?
3: Meg én róla tudok úgyis naptára csinálni, annyi képen van már róla, hát nem kell lesz ahhoz te, hogy nekem itt modelltáljál. Annyi kép van. Anett éppen olajat tölt, Anett éppen állva vezeti a műsort, Anett nem tudom én...
4: Eszi a burekot.
3: Eszi a nem tudom mit sem.
4: Ja,
3: van, hát van
4: jó,
3: itt
4: hát
3: minden.
4: Most ilyen naptár, okay.
3: Össze lehet rakni. Ezt mindig mondom neked, különben apropó naptár, a leghülyébb ajándék, amit valaha kaptam, nagyon cool, csak hülye, hogy az egyik haverom összegyűjtött ilyen hülye képeket rólam, és csinált belőle egy naptárat, hogy minden egyes lapon én vagyok. Az hova teszem ki?
4: Bárhova.
3: Hát ez soha nem. Hát
4: központi helyre.
3: Hát de azt nem szabad. Fölrakod a konyhába, valaki, eljön valaki, és tudod, biztos, hogy nem fog senki szólni, csak így meg lesz a félem, hogy hú, az önimádó.
4: De miért, ez egy csomó nő egyébként kitesz magáról ilyen hatalmas fotókat, bekeretőzés kiteszi. Én csomó helyen láttam.
3: Ilyen csajokat is ismersz?
4: Hát főleg egyedülálló, tudod, ilyen szingli csajok, de nem feltétlenül ilyen 20-20-as évek elején járó lányok, hanem 40 pluszosok.
3: De mi van a képen? Ő. De hogy?
4: Ő. Hát így valami ilyen pózban, tudod. Ilyen
3: de milyen ruhában vagy mi?
4: Fotó.
3: Ja, szexi?
4: Hát ilyen kis, tudod.
3: És ez van kint a saját házába.
4: Tudod, hogy ez milyen gyakori?
3: Hát de az nem, jaj, de nem értem ezt. Ehhez én kevés
4: nézi
3: vagyok.
4: Nézi magát, hát tudod, most a rossz napod van, felkelsz, nem tudom én, fel vannak dagadva a szemeid, ránézel a fotóra, ahol tökéletes vagy, és akkor mondod, milyen jó csaj vagyok, vagy nem tudom.
3: De most őszintén,
4: tettem ki magamról képeket.
3: Őszintén, az nem lenne übergáz helyenni hozzám és a nappaliba egy 2,5 méter x 1 méteres özvekán lenne, és sötét, nem tudom, szobába és szivarral, meg egy konyakkal kezébe, az nem lenne gáz.
4: De gáz lenne, de én abszolút kinézem belőled egyébként, úgyhogy igazából én már fel vagyok. Most, ahogy így mondtad, hogy hogy nézek ki az a fotó, simán el tudom képzelni, hogy majd megyek hozzád háztűznézőbe megnézni az új házadat, és ott fogadna egy ilyen kép simán.
3: Amúgy meggondolom, lehet, hogy be is rakom különben.
4: Nálam egyébként nagyon kevés fénykép van kint.
3: Én gyűlölöm a fényképeket, tudom, de sokan szeretik. Annak
4: nagyon örültem, azt nagyon-nagyon szeretem. A barátnőmtől kaptam egy fotót, amin mi vagyunk láthatók, amikor kereszteltem a kisebbik lányukat, és azt így keretestől kaptam, az így ki van állítva szekrényre, meg gyerekekről van kint egy ilyen hát egy ilyen fotóboxos sorozat.
3: Jaj, igazából. Nekem két kép van, ki az egyiken
4: meg
3: rajta vagy te is.
4: Meg egy van, ahol a Zolival így ülünk. Vagy nem ülünk, hanem ilyen lagziba vagyunk, és ott ilyen nagyon szépen néztünk ki.
3: Ott vagy a nappaliban, most kapcsolok, ez durva. Hát igen, mert tudod, nekem kettő képen van magamról.
4: Uram,
3: kettő grafika. És mi kaptunk kettő grafikát, így a reggeli alatt, az egyiket azt a Szalai rajzolta, még nagyon régen, az az egyik kép, ami otthon van. A másikat meg a Perge, amikor rólad meg rólam van, és egymás mellett ülünk, ugye? Van egy ilyen?
4: Igen, igen.
3: Na ez a két, ez se kép igazából, ezek grafikák, na ezek vannak nekem kint úgy az asztalon, de ennyi, nem szeretem a képeket.
4: Jaj, hát hogy szeret engem az Eci, itt a szíve mélyén, hát itt
3: te rajzoltam, ugye... Rajzoltam rá egy X-et.
4: Szívet rajzolt rá. Itt ő a legnagyobb rajongóm igazából.
3: Igen, igen. Azt, hogy a dobád a Robé, vennék egy Best of Zeci naptárat.
4: Amúgy én is poénból, meg az tökélet, tegyed ki okodan otthon. Sőt, az üvegen is, mint a templomokban az Eci lenne, igen, ilyen vitrás. Az Eci vitrás, ahogy áll ilyen püspök kalapban.
3: Istenem, ilyen házba akarok lakni. Mindjárt áthúzom a terveket. Nem,
4: meg lennének ilyen, tudod, ilyen arany oroszlán, vagy arany tigris szobrok, és azoknak a feje az te lennél.
3: Ilyen házat kell építenem. Állítsátok le az építkezést!
4: Istenem, én most akarok rólad, küldj nekem gyorsan egy fotót, akarok az AI-jel csináltatni egy ilyen fotót, ahol te arany oroszlán vagy.
3: Nem tudom, azt mondja Filip, én is venni Zeci naptárat. Na hát én is itt voltam az ZKPT, Zeci Nagyjelsi, Dávid, sziasztok, szép napot! Ezt a naptárat.
4: Jaj, töltöm is le a profilképedet.
3: Durva lesz, az... Annett mindjárt posztol, van egy ilyen nézésen. Na sziasztok!
4: Majd meglátom, hogy sikerül. Na sziasztok!

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Elromlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
5: Megnyílt a Real Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
6: Pannon reggeli a 91,5 MHz-en. Pannon reggeli.
7: A reggeli legjobb pillanataiból. Na figyeljetek, van egy ilyen érdekesség, hogy a szakértő szerint ezt a 6 ételt tilos megenni, miután lejárt a szavatosságuk. Igen, abszolút nem érdekel. Ha jó, akkor megeszem. Hát mondjuk azért bele szoktam szaladni, most éppen tegnap ettem valami nagyon egészséges bio valami, nem tudom milyen lapokat, amit őrizgetek majd 1000 éve, mondom, most eljött a napja. És beleharaptam, és hú, mondom, ez nem jó, mondom, ez mikor járt le? Hát augusztusban, mondom, jó, oké, ez nem jó. De vannak dolgok, egy csomó minden, ami annyira tele van nyomva tartósítószerre, hogy amúgy különben tényleg jó utána még sokáig. Nem tudom, hogy kinek van ismerőse, rokona, tök mindenki, aki boltokba dolgozik. A boltban dolgozók, amik ugye a leglegvégig, hogy mindjárt lejár, vagy így már lejárt, ugye a lejárat a napján, akkor nagyon olcsó meg tudják venni a dolgokat, és az még különben simán még egy hétig, vagy kettő hétig jó. Valami tovább, és ezt ki kell tapasztalni. Ugye nálunk nincs az, ami Amerikában, hogy így elmész a konténerbe, a nagy bevásárló központ mögé, és akkor tele van dobálva a konténer ilyen teljesen jó kajákkal, ugye. Állítólag ez náluk megy. Na mindegy. Nem ez a lényeg. A normál emberek által, amikor lejár valami, akkor, sőt, nekem valami ismerős, aki olyan, hogy ha jó a kaja, akkor is lejár. Lejárt, kész, szemét. Dobja ki. Te ilyen vagy, látom rajtad.
8: Attól függ, miben. Tehát, hogyha nagyon lejárt és büdös, akkor dobom. Tehát akkor nyilván akkor szidom magam.
7: És büdös, akkor persze.
8: Szidom magam, hogy ezt hagytam.
7: De ha lejárt, de jó.
8: Hát attól függ, hogy miről van szó, milyen ételről Kefir. Van szó. Hát ez kidobod. Ha lejárt és beleszagolsz.
7: Nem, Zoli, de figyelj arra, amit kérdezek.
8: Igen.
7: Lejárt dátumügyileg.
8: Dátumügyileg, de amúgy semmi baja.
7: Igen.
8: Hát de honnan tudod? Hát lehet, hogy elindultak benne olyan kémiai folyamatok, amelyek téged belül egy ilyen gombaszörnyé változtatnak, ha megiszod. Ez nem fordulhat elő?
7: Nem fordulhat elő.
8: Kár.
7: Ha folyamatosan minden egyes étkezéstél megmossuk a kezünket, ha folyamatosan nem eszünk lejárt kajákat, ha nem, hát akkor mitől lesz erős? Ha mindig meleg vízbe tusolsz, ha mindig bekapcsolod a fűtést, akkor én néha kínzom magam. Én lehet, hogy hülye
8: Te vagyok. Kínzod magad?
7: Persze. Van néha úgy, hogy fázom, és azt mondtam, most fáznom kell. Most fáznom kell. Nem lehet egy kis nyápic. Vagy néha, amikor tusolok, akkor direkt így letekerem a hőmérsékletet. Hát de tényleg? Ha. Nem csinálsz ilyen sosem,
8: én? Dehogy nem, egyébként szoktam. Szoktam. Tehát én
7: magam maradtam ezzel az elméletben.
8: Annyira nem vagyok is elvetemült, hogy minden ilyesmit csinál. Mindegy.
7: Na mindegy. Dávid, te csinálsz ilyet néha? Csinálsz ilyet direkt, hogy kicsit visszaveszed a hőmérsékletet zuhanyzás közben, hogy kicsit keményedjé? Nem?
9: Nem, szóval...
8: ez csak neked van időd ilyen dolgokkal foglalkozni.
7: Nekem van ne, időd? Ne. Én vagyok a legelfoglaltabb. Hát
8: az biztos.
7: Na jó, igaz, nem, jó, de én a munka miatt, a gyerekek miatt. Jó, az biztos, hogy a gyerekek miatt, hogy hívják, az kemény. Mi az, ami egy olyan dolog, amit nem lenne szabad megenni lejárata után? Hús. Én egyszer jártam úgy, hogy nem értettük, hogy mi történik. Vettünk darált marhát délután. Megsütöttük a felét, másnap megakortuk a másik felét, és már nem volt jó. Hogy ment egy nap alatt tönkre? Ezt nem értjük.
8: Nem értem. Vannak ilyen misztikus dolgok.
7: De vannak néha ilyen csoda
8: dolgok. Vannak misztikus dolgok. Tehát igazából, tehát ez is azt mondjuk, ha gombaszörnyi nem is változol, de azért lehetnek problémák. Tehát különféle ilyen beleszaladhat tehát azért így a gyomrodat azért el tudod csapni vele, az biztos. Aha. Vannak ezek, én nekem nagy sztorim ez a pasztőrözött, nem pasztőrözött sajtok. Tehát ugye a brie, meg a camembert, meg ezek.
7: Igen.
8: Ugye ezeken van nemes penész. Én nagyon szeretem ezt a sajtot, miután megveszed a boltban, hazamész, megeszed, stb. Egyébként nagyon sokan nem tudják azt, hogy a sajtot azt ott egyféleképpen rontjuk el, betesszük a frizsiderbe, eszünkbe jut, hogy jaj, de ennék egy kis sajtot, kivesszük a frizsiderből, és felvágjuk és megesszük.
7: Nem. Hogy kell?
8: A sajtot kiveszed a frizsiderbe, és hagyni kell legalább fél órát kint állni, hogy az kiengedjen. Hát az ízeit abszolút nem érzed. Érted? Tehát, hogy kit kell egy picit hagyni, és akkor igazán picit előre kell gondolkodni. Úgy lesz finom a sajt, úgy lesz meg az a tuti íze. Mm. És akkor ezt akkor visszateszed, és akkor mikor újra ennél, akkor kiveszed, és hagyod egy picit kint állni, hogy ne legyen annyira hideg, mert hidegen nem érzed az ízét. Na, de nem ez a lényeg, hanem egyszer jártunk ki Franciaországban, még ott háború 99-ben, a bombázás évében, ott Tézében,
7: az ökumenikus táborban. Az emberek éheztek az Oli Franciaországban nyaralt.
8: Igen. Sokan másokkal együtt, akik oda jártak. Akik ismerik a tézéi ökumenikus tábort.
7: Ez a különbség a nép és burzsoázoli között.
8: Igen. Ha jártál volna ott valaha, akkor tudnád, hogy miről beszélek, hogy ez messze volt a burzsoáziától, tehát itt aszkéta életet élő szerzetesek éltek. Jó, mondjuk az aszkétizmus az nem biztos, hogy pont úgy volt, de mindegy.
7: Na
8: szóval az a lényeg, hogy ott voltunk gyerekek más gyerekekkel együtt, és ott nagyon sok kamambert lehetett tenni, mert ott a kamamber az viszonylag olcsó, és ott az ebédnél osztogattak, és hát ugye sokan vittünk haza kamambert. Uh-huh. És annyira rohadt hosszú volt az út, hogy mire hazaértünk, én így nagy örömmel újságoltam otthon a szüleimnek, hogy hoztam kamambert Franciaországból, és kimondtuk, és mind tönkrement. Mind büdös volt, mind ehetetlenül rossz volt. És erre is volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy dehogy rossz az adja, majd megeszem én. És ő megette az összes. De az tényleg azt így... Keményen oda kellett, nem tudom, tehát ahhoz gyomor kellett. Szóval az azért rettenetesen erő. Tehát nem, nagyon erjedt volt, nagyon büdös volt. Végtelen büdös volt. Szóval azért vannak ilyen kaják, amiket tényleg oda kell figyelni, akkor tudod megenni. Uh-huh. Nem lehet így bohuckodni velük, mert különben gyomorrontást kapsz.
7: Hát amúgy igen. Na jó, nézzük tovább.
8: Mit szerettél volna?
7: Nem, sok minden jut eszembe, de mind olyan, ami az hülyeség. Nyers hal és tengeri ételek, állítólag ez is, akárcsak a nyers hús, a lejárt szavatosságú nyers hal is veszélyt jelent az egészségünkre. A nyers halakat általában már a vásárlás napján el kell fogyasztani, mivel 48 óra eltelvében már lejártnak tekinthető. Figyeljétek, ha fagyasztóba rakjuk, akkor az kivétel. A nyálkás állag és a rossz szag mind azt jelzik, hogy megromlott a halfilék. Köszönjük, ezt tudjuk, de valóban. Hát érdekes, mi nem annyi halat eszünk, mint máshol. Ugye mi alapvetően kevés
8: jóval kevesebbet eszünk. A világnak vannak olyan részei, ahol meg azon röhögnének, hogy mi miért eszünk ilyen sok, nem tudom, marhahúst vagy csirkehúst, mert ők viszont annyi halat esznek.
7: Szerintem a marhat nem jellemző.
8: Jó, talán nem annyira, de csirke
7: nem, de
8: igen.
7: Csirke igen, az biztos. Felvágottak, ez egy érdekes világ, a felvágottak. Fú.
8: Nagy sztoriai vannak az hát ezeknek a felvágottak.
7: Ez egy nehéz kérdés.
8: Alpszka. Novoszacka.
7: Hanem ott áldogál. Pószebna kovaszica. Az én kedvencem olyan szempontból, az a legszürreálisabb, amit meg lehet venni.
8: Igen.
7: Pószebna, a különleges kóbászka.
8: Annyira fura, meg annyira olyan, minden van benne.
7: Hogy... Amiben tényleg beledarálnak az apjuk fülét is konkrétan. Igen. Tényleg beledarálják.
8: Igen, de ettől pószebna. Ettől pószebna. Különleges.
7: Igen. Nem is tudom, ettől van, szerintem,
8: én amikor az alpszkát eszem, az alpesit, akkor mindig a hegyekben érzem magam, hogy ott így állok kint egy ilyen teraszon.
7: Hallod a tehénbőgést is.
8: Igen, így érzem. Igen, igen. Zöld mező, hegyek. Én ezt érzem. Én beteszem a számba az Alpszka, akkor érzem. Tirolba termek. Jó, az már nem ott van. De mindegy, szóval az osztrák Alpokban.
7: És amikor pedig mortadellát eszel, akkor meg tudtál átmenni olaszba?
8: Persze. Ugye? Akkor ott érzem a szicíliai utcák pezsgését, meg a jó levegőt. Igen. Ezt érzem. Igen.
7: Mondod, mangiare.
8: Mangiare. Igen, szól a háttérben egy kis zenet.
7: Pont ez? Igen, akár szólhatni hát is különben.
8: Vagy a paraszt szóval becsület.
7: Ezek
8: valami.
7: A felvágottak, én már jártam úgy, és az undorító különben tényleg, hogy ezek elkezdenek így nyálkásodni.
8: Jaj, nagyon. Az, igen. A felvágott olyan, hogy az ennek gyorsan, azt ne nagyon rakosgasd a friss térben, mert utána nyálkás lesz, rossz lesz, büdös lesz, szóval érezhetően problémás.
7: Nem akarok itt elnézést kérek, nem akarok kényeskedni, de azért az elég fúj, amikor olyat csinál.
8: Elég fúj.
7: Meg a másik az az, hogy tudod, ez a kaja, én mindig ilyen áhítattal nézem azt, hogy anyám meg friss térben mindig tele van.
8: Aha.
7: És tudod, hogy néha elmegyek oda enni, vagy valami kinyitom, és tudom, hogy Jézus, mondom, itt minden van. Én nem tudom, hogy ők nyilván sokkal okosabbak, tapasztaltabbak, ügyesebbek, hogy lehet ennyi kaja bent a frizsiderben, úgyhogy az egyik se romlik meg. Az én frizsiderem az mindig kaja ügyileg nagyon-nagyon-nagyon alapszint.
8: Aha.
7: Tehát mindig csak az valamit az elkövetkező 2-3 nap beszél. Mindig, vagy 4-be.
8: Aha.
7: Ilyen nagyon kevés.
8: Hát jó, de...
7: Hát nagyon kell. Hát ne.
8: Raktározni, nem tudom, én nem vagyok egy bit a raktározás, mert nekem az én szüleim is olyanok voltak, hogy mindig minden volt, tehát hogy így bevásároltak, és akkor volt minden. Meg ez
7: de
8: is
7: amit akarsz, van. De te akarsz, ájvár, jó, mondjuk az egy prosz példa, mert az eláll.
8: Ájvár? Így mondod, hogy ájvár?
7: Ajvár, ugye?
8: Szóval ez ilyen érdekes.
7: A balasz a presszoznás. Na, mindig, szóval...
8: Ájvár. Szeretem az ájvárt.
7: Ajvár, de van ilyen, hogy ha akarok kolbászt, akkor az van. Ha akarok sonkát, akkor sonka. Ha akarok felvágott, akkor felvágott. Ha akarok túrót, akkor túró. Ha jogolt, akkor jogolt. Minden van a frizsider. Hogy lehet minden a frizsiderbe?
8: Nem tudni.
7: Állandóan. Minden.
8: Hát a gyakorlat. A gyakorlat. A rutin. Tehát, hogy azért ez nyilván ez van benne. Tehát pontosan tudja, ők nem filozofálnak. Pontosan tudja, hogy mit kell venni, igen, és azt tudják. Veszik meg. Tehát, igen. Hogy nincs az, hogy most akkor ez van,
7: és az a legszörnyűbb, vagy érdek, nem szörnyű, ez érdekes, amikor így benyúlok egy frizsiderbe, és ott van egy ilyen 70 dekás sajt tömb.
8: Igen.
7: Tudjuk, hogy az én házamban 70 dekás sajt tömb soha, elmondom nektek. Szeletel sajt van, esetleg 10 deka, vagy 20, amikor, hát ne veszem, nem tudom.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
5: 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
9: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
10: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
11: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
12: Pannon Rádió.
13: Az interneten

0: keverve nem felrázva. Pannonpresszó.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok, ez itt a Pannonpresszó. Friss közlekedési infókkal jöttem nektek már is, Szabadkán közlekedőknek, ugyanis vigyázzatok, a Szubotica transznál sebesség ellenőrzéssel lehet számítani. Na de melegből és napsütésből ma sem lesz hiány. De végre elérkezett a péntek, úgyhogy itt a hétvége, remélem minél többen megtehetitek, hogy a következő napokat pihenéssel töltitek, akár a vízparton, vagy egy medence mellett, vagy a strandon, vagy egyszerűen csak egy hűs, kellemes szobában a jó kis klíma mellett. Jelenleg Szabadkán és környékén 26 Celsius fokot mérünk. Ha pedig, hát ha úgy érzitek, hogy már most nagyon meleg van, akkor van egy rossz hírem. A hétvégén ugyanis tovább fokozódik a hőség. Egyes térségekben azt írják, hogy akár 40 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. A rendkívüli meleg miatt július 2-áig figyelmeztetés van érvényben. Mára pedig narancssárga riasztást adtak ki a térségben. Úgyhogy ma se feledkezzetek meg a folyadékpótlásról, és ha tehetitek, akkor ne tartózkodjatok a déli melegben, a nagyon nagy hőségben kint, és keressétek az árnyékot. Maradjatok velünk, hiszen a jó zenéket Nagyhegyesi Dávid szolgáltatja, én pedig Szabó Regina vagyok a mikrofonnál. Ma is érdekes témákkal készültem nektek, úgyhogy tartsatok velünk!
0: Velünk a zene mindig veled van! Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
10: Média támogató a Pannoner TV.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
11: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

8 óra 31 perc, remélem most már mindenki megitta az első vagy második kávéját. Egy kis közérdekű információ, ugyanis karbantartási munkálatok miatt nagyon-nagyon sok településen szünetel az áramszolgáltatás, például Keviben és Tornyoson is, 9-10 óra között és 11-12 óra között Egyházaskéren és Pacséron is, bizonyos utcákban, Dusanovon, de Radonovácon is, Szabadkán is fog, pár utcában a Csantavéri út házszám nélküli szakaszán, illetve a Pacséri út egyes házszámain, Oromhegyesen és Oroszlámoson is áramszolgáltatás nélkül maradnak egy picit az emberek, úgyhogy erre figyeljetek, de ezen kívül Bácskertesen is megtiltották a csapvíz fogyasztását. A tilalom feloldásáig két helyszínen biztosítanak ivóvizet a lakosoknak. Csantavéren a vízminőségi korlátozás miatt pénteken és a hétvégén is vizet osztanak, úgyhogy figyelem, a csantavéri helyi közösség tájékoztatása szerint pénteken, tehát ma 8 és 14 óra között palackozott vizet osztanak a készlet erejéig, de szombaton és vasárnap is ez folytatódik, úgyhogy aki Csantavéren lakik, az menjen el nyugodtan. És akkor most nézzük is, hogy mi a helyzet a határokon. Szerbiából Magyarország felé egyelőre nagyon jó a helyzet így a kora délelőtti órákban, csak Bácskinál, Bácski Ásotthalom irányban van 60 perc várakozás, míg Magyarországból, ha Szerbiába jövünk, akkor nem kell többet várnunk, mint 15 perc, úgyhogy egyelőre jó infók vannak, és rendőrökről csak annyit, hogy továbbra is ott állnak Szabadkán a Szubotica trásznál, és a diszpanzernél is, úgyhogy figyeljetek és közlekedjetek óvatosan. Most pedig tartsatok velünk!

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Venezuelában továbbra is súlyos a helyzet a szerda esti földrengések után. A legfrissebb csütörtök reggeli adatok szerint legalább 235 ember meghalt, és 4300-nál is többen megsérültek. A mentési munkálatok továbbra is teljes erővel zajlanak még mindig. A két erős rengés szerdán késő este helyi idő szerint néhány perc különbséggel rázta meg az ország partvidékét, és több térségben is komoly pusztítást hagyott maga után. Sok helyen még most is a romok között keresnek túlélőket, nem csak a mentő alakulatok, hanem a helyiek is bekapcsolódtak a munkába. A hatóságok szerint a helyzet továbbra is rendkívül súlyos, és a végleges számok még emelkedhetnek, mivel több ezren továbbra is eltűntként szerepelnek.
1: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638 483 070.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Társadalmi célú felhívás.
2: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
7: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit. A csokoládé új otthona Szabadka szívében.
8: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
13: A te zenéid.
12: A te rádiód.

0: Pannon Pesso. Neked szól.
1: 9 óra 16 perc, friss közlekedési info, aki Szabadkán a Pátria Hotelnél jár, az jól figyeljen, ugyanis ott állnak a rendőrök, illetve Topolyán is a piacnál, úgyhogy érdemes a rendőrökre most figyelni, mert aktívak ebben a nagy hőségben is, ugyanis már 31 fokot mérnek Szabadkán is környékén. Aki pedig foci rajongó, annak jó hírem van, ugyanis ma este is érdekes VB meccsek várják a foci rajongókat. A G, a H és az I csoport végső összecsapásait láthatjuk este, ma este és hajnalban. 21 órától Norvégia Franciaországgal, míg Szenegál Irakkal mérkőzik meg az I csoportban. A futballprogram azonban ezzel még nem ér véget, hiszen az éjszaka folyamán, mert egy másik csoportban a labdarúgó világbajnokság csoportküzdelmei folytatódnak. Hajnali 2-kor a H csoportban Uruguay Spanyolországgal, míg a zöldfoki köztársaság Szaúd-Arábiával találkozik, és továbbá hajnali 5-től a G csoportban Új-Zéland Belgium ellen lép pályára, ezzel egy időben pedig Egyiptom Iránnal méri össze erejét, úgyhogy foci rajongók, figyeljetek, ma is nagyon érdekes lesz, és hallgassatok továbbra is minket.

0: Compresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
1: Programajánló.
6: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
7: Média támogató a Pannon RTV.

sok érdekességgel készültem nektek mára is, úgyhogy halljuk is az elsőt. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Szerbia továbbra is az egyik legalacsonyabb árszínvonalú ország Európában. Az elemzés alapján a szerbiai árak az uniós átlag körülbelül 62,5%-án állnak. A rangsor másik végén Izland található, nem meglepően, ahol jóval magasabbak az árak, de Svájc, Norvégia, Dánia és Írország is a legdrágább országok közé tartozik. Nem tudom, hogy jártatok-e ott, de biztosan tapasztaltátok, ha igen, hogy nagyon-nagyon drága minden. A legalacsonyabb árszínvonal pedig többek között Észak-Macedóniában, Bulgáriában és Romániában jellemző. Ez itt a környékünkön van, úgyhogy jó átmenni egy picit és kicsit olcsóbban megvenni mindent. A szakértők szerint az árkülönbségek főként a bérek és a gazdasági termelékenység eltéréseiből adódnak, de azt is hangsúlyozzák ezek a szakértők, hogy az árszínvonal önmagában még nem mond el mindent az életszínvonalról, tehát nem biztos, hogy ők sokkal jobban élnek, vagy sokkal rosszabbul. Ez csak egy statisztika és egy adat, de nagyon érdekel a ti véleményetek, hogy mit gondoltok, tényleg olcsóbb itt élni nálunk Szerbiában is a környéken, vagy ez csupán egy statisztika? Írjátok meg nekem, hogy mi a véleményetek erről SMS-ben vagy Viberen a 063-621-605-ös telefonszámon, és maradjatok velünk!

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod. Editor's Choice. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban. Jó helyen jársz! Pannorádió 91.5.

A rendőrök továbbra is nagyon aktívak itt Szabadkán, ugyanis továbbra is ott állnak a Szutransznál, tehát jól figyeljetek, és aki a sportcsarnok közelében jár, az is ügyeljen, mert ott is állnak rendőrök. Na de akkor mi is vár ránk a mai presszóban? Ahogy ígértem, sok izgalmas témával készültem nektek. Ugyanis hétvégén Dombos Fesztivál van, és már nagyban dübörög a Dombos Fest, ennek kapcsán fogunk Nagy Csomor András és zenekarához kapcsolni, és majd ők elmondják, hogy milyen zenei világba is kalauzolják el a fesztiválozókat. Emellett Szabó Róberttel is fogok beszélgetni, aki egy fotós, egy nagyon izgalmas, különleges világgal rendelkezik. Ő mesél majd a stílusáról és a pillanatok megörökítéséről. De horgászni is fogunk, persze csak képzeletben, Király Adriánnal, valamint beszélgetünk a Kucsera Noémivel, a dr. Bodrogvári Ferenc díj idei egyik kitüntetettjével, úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni. Itt a Pannon Presszón.

0: life.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
6: 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. A Szerb Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet továbbra is hőségriasztást tart érvényben. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a déli órákban kerüljék a közvetlen napsütést, gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, és fokozottan ügyeljenek az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra. A tartós kánikula miatt a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye is jelentősen megnőtt, ezért a hatóságok a tűzvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek. Hamarosan választások lesznek Szerbiában, jelentette ki a szerb elnök csütörtök este. Alekszandar Vučić elmondta, a választások rendkívül nehezek lesznek, ugyanakkor hozzátette, hogy a legfrissebb közvéleménykutatások kedvező eredményeket mutatnak a szerb haladó párt számára, mint korábban. Vučić csütörtök este Indián találkozott azokkal a polgárokkal, akik gyalog indultak Belgrádba, hogy részt vegyenek a szombaton a parlament épülete előtt megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű Szent Vítus napi rendezvényen. Ezen az összejövetelen azt is bejelentik, milyen névvel indul az SHP köré szerveződő lista a választásokon. Tovább nő a venezuelai földrengés áldozatainak száma, az elhunytak száma mára mintegy 235, a sebesültek száma pedig meghaladja a 4300-at. Ahogyan arról mi is beszámoltunk csütörtökön, egymás után két rengést is jegyeztek Venezuelában, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erőségű volt. A földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott károkat. Ott épületek dőltek össze, utcai járdák repedtek meg, és több városrészben megszűnt az áram és mobiltelefon szolgáltatás. Az országban szükségállapotot hirdettek ki. Ivica Dačić, szerb miniszterelnök helyettes és belügyminiszter részvétét fejezte ki Venezuela veszteségének és polgárainak az országot sújtó természeti katasztrófa miatt. Továbbá közölte, hogy a venezuelai hatóságokkal már folyamatban van az egyeztetés a segítségnyújtásról.
1: Sport.
2: Folytatódtak a labdarúgó világbajnokság végső csoport mérkőzései. Az E csoportban meglepetésre Ecuador 2-1-re legyőzte Németországot, amely ennek ellenére csoport elsőként jutott tovább. A párhuzamos meccsen a papírforma érvényesült, elefántcsontpart sima 2-0-ás győzelmet aratott Curaçao ellen, biztosítva a továbbjutást. Az F csoportban Japán és Svédország nem bírt egymással, egy egyes döntetlen született, a hollandok pedig 3-1-re magabiztosan verték Tunéziát és csoport elsőként végeztek. Japán csoport másodikként fejezett. A D csoportban az Egyesült Államok 3-2-re kikapott a tornától már korábban búcsúzó Törökországtól egy végletekig kiélezett meccsen. Paraguay és Ausztrália viszont unalmas gól nélküli döntetlent játszott egymással. Ma este is érdekes VB meccsek várják a labdarúgás szerelmeseit. 21 órától Norvégia Franciaországgal, még Szenegál Irakkal mérkőzik meg az I csoportban. A futballprogram azonban ezzel még nem ér véget, hiszen az éjszaka folyamán már egy másik csoportban a labdarúgó világbajnokság csoport küzdelmei folytatódnak. Hajnali 2-kor a H csoportban Uruguay Spanyolországgal, míg a zöldfoki köztársaság Szaúd-Arábiával találkozik. Hajnali 5-től a G csoportban pedig Új-Zéland Belgium ellen lép pályára, ezzel egy időben Egyiptom Iránnal méri összerejét.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 32 fok van, ma is rekkenő hőség várható Vajdaságban. A délutáni órákban a legmagasabb hőmérséklet eléri a 35 fokot, a gyenge légmozgás miatt pedig a hőérzet is magas lesz. Jelentősebb változásra egészen jövő hét szerdán van csak kilátás.
0: Reklám.
1: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefonvilágítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150.

0: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.
1: Átadták a dr. Bodrogvári Ferenc díjat. Elismerésben részesült Kucsera Noémi gitárművész és gitároktató. Vele beszélgetett Szlacki Csilla, ezt hallhatjátok most.
2: Mai vendégünk egy olyan fiatal tehetség, aki a zenemély belső megélésével képes elvarázsolni a közönséget, és nemrégiben vehette át Szabadka város rangos elismerését, a dr. Bodrogvári Ferenc díjat, amelyet a kiemelkedő fiatal alkotók kaphatnak meg. Itt van velem a stúdióban Kucsera Noémi, szabadkai gitárművész és gitároktató. Noémi, először is gratulálok a díjhoz, és üdvözöllek a műsorban.
3: Köszönöm szépen, üdvözlök én is minden hallgatót.
2: Amikor az ember átvesz egy ilyen komoly elismerést, az egyfajta mérföldkő. Mit jelent ez számodra? Inkább egy megerősítés az eddigi úton, vagy egy inspiráló felelősség a jövőre nézve?
3: Mondhatni, hogy egyszerre mindkettő, mivel számomra ez egy óriási elismerés és egy óriási megtiszteltetés, hogy az én szeretett szülővárosomtól egy ilyen rangos elismeréssel jutalmazta az eddigi munkásságomat, és természetesen ez egy óriási inspiráció és egy óriási erőt is ad a további folytatáshoz, fejlődéshez és az alkotáshoz.
2: Szabadka kulturális élete és zenei öröksége nagyon sajátos. Mennyire határozta meg a városhoz való kötődésed azt, amilyen zenészé váltál? Mit ad neked a hazai közönség?
3: Én mindig is úgy mondom, hogy Szabadka az egy ízig-vérig művészváros. Amikor végig sétálok a korzón, látván a gyönyörű szecessziós épületeket, ez valahogy mindig is inspirált engem, és úgy gondolom, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a művészeti pályát válasszam, valamint nagyon nagy örömmel tapasztalom azt, hogy a hazai közönség az igazán befogadó a művészetekre, valamint igénylik a koncerteket, és az emberek örömmel jönnek el meghallgatni, és úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos érzés.
2: Hogyan készülsz fel lelkileg egy-egy koncertre? Mennyire van jelen az improvizáció, vagy a pillanat szülte intuíció játékodban?
3: Mivel én klasszikus zenével foglalkozom, kotta zenét játszom, ezért mondhatni, hogy az improvizáció az nincs jelen a játékomban, de viszont a szigorú kotta zene mellett azért a művészi szabadság az megmarad a művek előadása során. Legjobb példa erre, ha meghallgatunk például egy klasszikus zenei művet három kiváló előadótól, a maga a mű, a ritmus és a dallam az ugyanaz, de viszont mind a három teljes mértékben eltér az előadásmód, és ezzel is láthatjuk, hogy mennyire jó, hogy azért a művészi szabadság a szigorú kotta zene mellett is meg tud maradni.
2: A klasszikus gitárirodalom a reneszánsztól a modern kortárs darabokig terjed, nem beszélve a spanyol vagy dél-amerikai ritmusokról. Melyik korszak vagy zeneszerző áll hozzád a legközelebb, amelyben igazán otthon érzed magad?
3: Tulajdonképpen minden zenei korszakból nagyon szívesen játszom műveket, de mondhatni, hogy ami a legközelebb áll hozzám, az a spanyol, illetve dél-amerikai szenvedélyes dallamok. Különösen a kedvenc zeneszerzők sora az igazán hosszú lenne, de talán kettőt emelnék ki. Az egyik Agustín Barrios Mangore, ő egy paraguayi gitáros zeneszerző és gitárművész is volt egyben. Óriási munkássága van, több mint 300 művet komponált. Hát sajnos körülbelül ennek a fele maradt fenn, ilyen 160-170 mű körül, de viszont az az igazi sajátossága a zeneszerzőnek, hogy rendkívül szélsőséges karakterű műveket komponál, tehát tulajdonképpen mindenki ízlése megtalálható a művekben, tehát például különböző mélyen vallásos ihletésű műveket is komponált, akkor paraguayi őslakos indián ritmusokat, valamint ilyen tüzes flamenco ihlette dallamokat is, és ezért mondhatom, hogy talán ő áll hozzám a legközelebb, valamint a másik zeneszerző, ő Isaac Albéniz, ő egy spanyol származású zeneszerző, és ő eredetileg zongorára komponált műveket, de viszont zongorán nem lett akkora népszerűsége, mint a gitárra való átiratainak, és hát az ő műveiben kihallatszik igazán a népi flamenco dallamok, amiket belevitt az ő műveibe. És hát az érdekessége a dolognak még az, hogy az első nagyobb sikeremet is mind a két zeneszerző művének az előadása hozta meg, ugyanis még középiskolás koromban az országos szerbiai gitárversenyen harmadik helyezést értem el, és mindkét zeneszerzőtől játszottam műveket, úgyhogy talán ez miatt is kötődöm ő hozzájuk a legjobban.
2: Mennyire vagy nyitott a műfaji kísérletezésre? El tudod képzelni a klasszikus gitárt például más művészeti ágakkal ötvözve?
3: Természetesen, mivel mondhatom, hogy rajongom minden művészetért, és főleg volt is már tapasztalatom, hogy játszottam irodalmi esteken is, és hihetetlenül inspiráló tud lenni, amikor egy-egy szívhez szóló vers felcsendül, és utána pedig én következem, hogy előadok egy művet, és hihetetlen, hogy teljesen más inspirációt tud adni, mint amikor például csak egy zenei esten játszik az ember. Valamint, ami számomra külön inspiráló, amikor különböző képkiállításokon van lehetőségem játszani, mivel rajongom a festészetekért, a festményekért, és egy-egy festményt megcsodálva hihetetlen, hogy mekkora ösztönzést, illetve inspirációt tud adni az is az én játékomhoz.
2: Fiatal művészként hogyan látod a mai felgyorsult digitális világban? Hogyan lehet átadni a klasszikus zene és a kitartó gyakorlás szeretetét a legfiatalabbaknak, ugye mivel hát gitároktató is vagy, ezért érdekelne a véleményed?
3: Így van. Hát valóban ez a mai világban egy kis kihívás tud jelenteni, de viszont én rendkívül igyekszem arra, hogy a legfiatalabbokkal is elsősorban meg tudjam szeretetni a gitárt, illetve a klasszikus zenét, és elsősorban én arra törekszem, ugye hát a zeneiskolában is megvan egy bizonyos tanterv, ami szerint kell haladnunk, de azon belül több művet is van lehetőségük játszani a gyerekeknek, és akkor én általában mindig felkínálok egy 3-5 művet, amit eljátszom nekik, és akkor ezzel megadva a választás jogát, ami igazán ösztönző tud lenni, azt vettem észre, hogyha ők válasszák ki, akkor az sokkal nagyobb örömmel is gyakorolják. Valamint én úgy gondolom, hogy számukra is ez egy úgymond felüdülés tud lenni ezekben a sűrű mindennapokban, az iskola, a telefon, a számítógép mellett, hogy egy kicsit ki tudnak zökkenni ebből a monotonitásból.
2: Ugye nemrégiben 2 csodálatos videó jelent meg a YouTube csatornádon. Mesélj ezekről, hogyan jött az ötlet, és mi volt az inspiráció?
3: Így van, hát akkor talán az elsővel kezdeném. Azt februárban Velencében volt szerencsém felvenni. Hát mondhatni, hogy az eddigi videoklipjeim közül ez volt a legnagyobb kihívás, mivel ez az első olyan, amit külföldön tudtam felvenni. És hát az ötlet onnan jött, hogy a párommal elterveztünk egy csodaszép utazást Velencében, és akkor én nekem jött az ötlet, hogy milyen jó lenne valamit itt alkotni, mivel Velence is egy annyira csodálatos, inspiráló város. És hát ugye több hónapon keresztül tartott a felkészülés, de nagyon nagy öröm volt, amikor ez össze is jött, mivel voltak különböző nehezítő tényezők. Az első például, hogy először játszottam úgymond egy mozgó gondolában, valamint február volt, ami még enyhén félelmetesebbé tette, úgymond hideg is volt, de viszont egy hihetetlenül jó érzés volt az, hogy mondom, amikor beszálltam abba a gondolába, akkor éreztem meg, hogy hűha, enyhén félelmetes lesz itt játszani, de hát amikor ugye tudatosult bennem, hogy most már nincs visszaút, akkor egyszerűen átadtam magamat a pillanatnak és a zenének, és ez egy annyira csodálatos élmény volt, így visszagondolva, hogy csodálatos Velencét látva ott gitározhattam. Szerencsére minden félelmem elszállt, és végül egy csodálatos videót tudtunk ezzel létrehozni. A másik videóm pedig a csodálatos Rijhel palotában készült, és hát itt is egy kis időjárási viszontagságokkal is kellett küzdenünk, mivel ez októberben történt meg a felvétel, és pont azon a napon igazán hideg volt, tehát nem volt egyszerű játszani, úgymond ilyen, hát talán akkor ilyen -1 és 5 fok között volt a hőmérséklet, de viszont szerencsére kitartóak voltunk mindannyian, és ez is létrejött, valamint nagyon nagy élmény volt ezt a művet ott előadni, mivel ez egy álmom volt szintén. Mondhatni, hogy Isaac Albeniztől, úgyhogy akit már korábban említettem, tőle a Sevilla című művet adtam elő, ami hát a klasszikus gitárosok között úgymond szintén egy megpróbáltatást igénylő mű, és nekem már egy régi álmom volt, hogy ebben az épületben ezt a darabot szerettem volna előadni, és egy hihetetlenül nagy öröm volt, amikor ez létrejöhetett.
2: És mennyire volt nehéz ezeket a csodálatos helyszíneket megszervezni, és az utómunkákat elvégezni? Mennyi időbe telt ez nektek?
3: Velencénél ugye meghatározott időnk volt rá, mert amikor eldöntöttük, hogy megyünk, akkor onnantól már nem volt olyan nagyon sok időnk, de hát akkor természetesen maximálisan neki lendültünk a tervezésnek és a készülődésnek. A Rájhal palotában készült videónál viszont szerencsére, mivel helyben vagyunk, azért erre valamennyivel egyszerűbben tudott sor kerülni, de valóban az utómunkára rengeteg idő kell, mivel hát, ahogy mondják, ott sem nem lehet elsietni, tehát nagyon alaposan meg kell gondolni, és hát a csodálatos végeredményt a Rájhal palotás videónál a Pips stúdiónak köszönhetjük, a velencés videónál pedig páromnak, Varga Dávidnak.
2: És végezetül milyen szakmai álmok, koncertek, tervek állnak most előtted a közeljövőben?
3: Hát mondhatom, hogy rengeteg tervem van, de talán így, ami a közeljövőben, amit remélem, hogy meg tudok valósítani, az még ebben az évben 2 videót szeretnék készíteni. Szintén az egyiket Szabadkán, a másikat pedig Palicson. És erre nagyon reméljük, hogy sor is fog kerülni. Valamint egy koncertsorozatot is tervezek. Természetesen ennek a szervezés az több időt vesz igénybe, de remélem, hogy ez is hamarosan majd meg tud valósulni, valamint a hosszabb távú terveim közé még az tartozik, hogy nagyon szeretnék 2 új albumot felvenni. Hát az egyik azt tervezem, szintén egy spanyol zenei művekből álló albumot, azt remélhetőleg a közelebb jövőben el tudom készíteni. A másik pedig egy régi zenei album lenne Bach művekkel. Hát természetesen, mint tudjuk, Bach művei az egyik lehető legnehezebb, ezért több időt vesz igénybe, és de bízom benne, hogy az is közeljövőben meg tud valósulni.
2: Én sok sikert kívánok a céljaid és az álmaid eléréséhez. A hallgatóknak pedig üzenem, hogy a Panompresso Facebook oldalán meg fogjuk osztani Noémi videóit, és bizony érdemes belekukkantani és belehallgatni. Kucsera Noéminek nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to be.

0: Reklám.
1: Cirilda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumiainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Programajánló.
2: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
6: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
2: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
6: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
2: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
6: A programokon való részvétel ingyenes.
2: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana.
9: Ha fürdőszoba,
8: akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: egyre nagyobb a forróság kint, ugyanis 10 óra 36 perckor Szabadkán és környékén már is 32 fokot lehet mérni, tehát nagyon nagy a hőség, úgyhogy mindenki vonuljon árnyékba, aki épp kint tartózkodik, ha csak teheti, vagy nagyon-nagyon sok vizet igyon, vagy akár lubickoljon is egyet, ha teheti, mert hát péntek van, és nem sokára itt a hétvége. Na de egy érdekességgel készültem nektek, ha felnéztek az égre, ha épp kint vagytok, akkor talán láthattok felhőket, és egy felhő, képzeljétek el, akár 1 millió kilogrammot is nyomhat. A felhőkről ugye általában azt gondoljuk, hogy könnyűek, légiesek, szinte ott lebegnek csak úgy az égen, pedig a valóság ennél jóval meglepőbb, ugyanis egy átlagos gomoly felhő tömege elérheti, sőt, akár meg is haladhatja az 1 millió kilogrammot, vagyis körülbelül 1000 tonnát. Ez nagyjából 200 afrikai elefánt súlyának felel meg, tehát nem is annyira könnyű jelenségről van itt szó, ami ennek elsőre tűnik. És jogosan merül fel a kérdés, hogyha ennyi vizet hordoz magában, akkor miért nem esik ránk az egész? A válasz a szakértők szerint a méretben és az eloszlásban rejlik. A felhőt apró vízcseppek és jégkristályok milliói alkotják, amelyek annyira kicsik és annyira szétszórtan lebegnek a levegőben, hogy a sűrűségük még így is alacsony marad. Emiatt ugye a felhő összességében nehéz, de helyileg mégis könnyű, és a levegő képes fenntartani. Úgyhogy amikor legközelebb felnéztek az égre, érdemes belegondolni, hogy lehet, hogy épp fölöttetek egy több száz tonnás lebegő víztömeg van, csak épp nagyon-nagyon apró cseppekre bontva. Érezzétek magatokat jól, és hallgassátok a Pannon Pressót.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
5: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Úgy tűnik, a rendőrök nem riadtak meg a nagy hőségtől, ugyanis ők nagyon-nagyon szorgosan és kitartóan ott állnak Szabadkán még mindig a diszpanzernél, és állítgatnak, illetve továbbra is a Sutransnál is ott ülnek bent egy fekete Punto autóban, úgyhogy ha arra jártok, akkor nagyon figyeljetek, mert ott vannak a rendőrök, és Csantavérnél is állnak. Tehát mondom, nagyon-nagyon aktívak, úgyhogy érdemes a mai nap figyelni erre. És akkor nézzük is, mi a helyzet a határokon. Szerbiából Magyarország felé még mindig nagyon-nagyon kevés a várakozási idő, kevesebb, mint 15 perc. Egyedül Horgos 1 és Röszke 1-nél van 23 perc beírva a Border Watcher alkalmazáson, és Magyarországból Szerbiába, amikor utazunk, Röszke 1 és Horgos 1-nél 18 percet kell várakozni az információk alapján, a többinél pedig kevesebb, mint 15 percet, tehát nagyon-nagyon könnyen át lehet jutni a határon, és akár csobbanni egyet.

0: programajánló.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánus együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Több baktériumot is találtak a csantavéri vízben, írja a Magyar Szó. A lap értesülései szerint a Szabadkai Község Közegészségügyi Intézet rendszeresen vizsgálja a csantavéri ivóvizet. Június 17-én 5 helyről vettek mintát. A csantavéri víztoronynál lévő egyik csapnál vett mintában streptokokusz, illetve enterokokusz jelenlétét állapították meg. A többi mintában nem találtak hasonló szennyeződést. A következő mintavételre ma kerül sor, ennek eredményeit június 30-án kapják készhez az illetékesek. Mikrobiológiai szennyeződés miatt nem iható a hálózati víz Bácskertesen. A zombori közegészségügyi felügyelőség döntése alapján ivóvízfogyasztási tilalmat rendeltek el. A csapvíz jelenleg nem alkalmas ivásra, ugyanakkor tisztálkodásra, főzésre és az állatok itatására továbbra is használható. Az apatini Násdom kommunális közvállalat megkezdte a vízmű és a vízhálózat fertőtlenítését. A munkálatok befejezése után újabb vízmintákat vesznek, és amennyiben azok megfelelnek az előírásoknak, értesítik a lakosokat. Az ivóvízfogyasztási tilalom idejére a vállalat ivóvizet szállító tartálykocsit biztosít, amelyet a bácskertesi helyi közösség épülete előtt helyeznek el. Tovább nő a venezuelai földrengés áldozatainak száma, mára már mintegy 235, a sebesültek száma pedig meghaladja a 4300-at. Ahogyan arról mi is beszámoltunk csütörtökön, egymás után két rengést is jegyeztek Venezuelában. Az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erőségű volt. A földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott károkat. Ott épületek dőltek össze, utcai járdák repedtek meg, és több városban és városrészben megszűnt az áram és mobiltelefonszolgáltatás. Az országban szükségállapotot hirdettek ki. Ivica Dačić szerb miniszterelnök helyettes és belügyminiszter részvétét fejezte ki Venezuela vezetésének és polgárainak az országot sújtó természeti katasztrófa miatt. Továbbá közölte, hogy a venezuelai hatóságokkal már folyamatban van az egyeztetés a segítségnyújtásról. Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bajmok Bácsalmás közúti határátkelő hely. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az említett átkelő július 3-ától szeptember 6-áig az eredeti 7 órától 19 óráig tartó üzemidő helyett péntektől vasárnapig 7 és 24 óra között tart nyitva. A többi határátkelő hely az eddig megszokott rendben működik.
3: Sport.
5: Közel 80 gyermek vesz részt az idei nyári sportiskolában Magyarkanizsán. Az ötnapos program során a fiatalok több mint 10 a Községi Sportszövetséghez tartozó sportegyesület tevékenységével ismerkedhetnek meg, és számos sportágat kipróbálhatnak. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze a gyerekeket az egészséges életmódra, valamint közelebb hozza számukra a helyi sportéletet. A program a Községi Sportszövetség és a Sport Mindenkinek Egyesület szervezésében valósul meg.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 33 fokot mérnek, ma is rekkenő hőség várható Vajdaságban. A legmagasabb hőmérsékleti érték elérheti a 35 fokot. A következő napokban tovább erősödik a hőhullám, szombaton és vasárnap 36-37 fok, hétfőn és kedden pedig helyenként 38 fok is várható.
0: Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
6: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
7: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: 11 óra 13 perc, érdemes figyelni a közlekedésben résztvevőknek, ugyanis délelőtt 9 óra tájékán Szabadkán a legforgalmasabb kereszteződésben a Pátria szállodánál baleset történt, úgyhogy figyeljünk az úton nagyon, ebben a nagy hőségben is. Na de egy kis programajánló, ugyanis a hétvégén is nagyon-nagyon sok minden vár ránk. Ma, ugye, már a Dombos Fest tart, és bőven lesz program. Már a délelőtti óráktól indul az irodalmi és kulturális blokk a Dombos Mind Clubban. Többek között Sipos Balázs irodalomkritikai beszédmódokról szóló előadásával kezdtek, és délután folytatódnak a beszélgetések és bemutatók, és ez mellett több program is várja majd a kilátogatókat. Vajdasági magyar közösség kérdéseivel is foglalkoznak majd, közben kiállítás megnyitók és könnyedebb zenei programok is lesznek. A kis színpadnál például láncs hangulatú zene várja a közönséget, és elérkezik majd az este, ahol a nagy színpadon a Tokos és Fokos zenekar közös népzenei koncertje az egyik kiemelt program, majd fényesítés, mohácsi tamburások és egy különleges japán fellépő is lesz, és színesíti az estét. Aztán ugye tábortűz, aki már volt kint, az tudja, hogy ez hogy néz ki a Dombos Festen, és éjszakai programok zárják a napot, és egy kis kitekintés a hétvégére még, ugyanis június 28-án Bajmokon a hagyományos dózsanapok mellett az első alkalommal megrendezett Péter Páli borudvar is várja a látogatókat. A rendezvényen gazdag kulturális programok, zene, helyi fellépők, valamint vajdasági borászatok kiváló borai is szerepet kapnak, úgyhogy érdemes lesz a hétvégén kicsit kilátogatni ezekre a fesztiválokra és napokra.
1: Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor...
7: Ma hozzák a hét napot!
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Műsorajánló.
10: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Most pedig jöjjön egy kis kikapcsolódás a természetben maradva, csak épp egy kicsit csendesebb tempóban. Király Adriánnal beszélgetünk a horgászatról, erről a sokak által kedvelt, türelmet igénylő hobbiról. Szó lesz arról, hol érdemes Vajdaságban pecázni, melyik volt eddigi legnagyobb fogása, és az is kiderül, mi fogta meg őt ennyire ebben a világban. Szóval most irány a vízpart. Szia Adrián, köszöntelek a stúdióban.
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
0: Honnan is ered nálad a horgászat iránti szenvedély? Mióta horgászol?
1: Hát már gyerekkorom óta horgászok, viszont intenzíven csak egy 2 éve. Egyszerűen nem tudom megmondani, hogy hol fogott meg, vagy mikor pontosan, de körülbelül úgy 2 éve intenzíven, szóval minden héten egyszer-kétszer elmegyek horgászni.
0: És hova mész?
1: Hát ez is nagyon változó. Az igazság, hogy 2 részre osztom ezt az egészet. Általában igyekszek a vadvizeken megtalálni magam, vagy halat fogni. Viszont amikor nagyon sokat csalódok már ott, szóval napok óta semmi, mert általában ott azért nehéz halat fogni, akkor halastavakra is el szoktam menni. És ott is szoktam csalódni, mert valamikor ott sincs semmi, de általában azért ott sikerül fogni halat.
0: A vadvizeken nagyon komoly?
1: Hát az az igazság, hogy ugye én Péter Évei vagyok, és ugye ott folyik a Tisza. És hogyha már ott folyik a Tisza, ezt ki kell használni. És ugye folyóvizen sokkal nehezebb etetni is, vagy oda vonzani a halat, megtalálni azokat a csalogató anyagokat, amik sikeresek lehetnek, és ezért is nagyon nehéz, viszont ebben látok kihívást, és nekem ez élvezetes. És akkor ezt folyamatosan, ezt nem hagyom el, ezt a vadvízi horgászatot, viszont néha ugye sok idő kell ehhez, hogy sikerüljön valamilyen eredményt elérni, és akkor muszáj, hogy közben pótoljam egy kicsit más vizekkel is.
0: Épp ezt akartam kérdezni, hogy melyik a kedvenced? Tehát, hogy folyón, vagy például tavon, vagy csatornán horgászni?
1: Nem tudok így elkülöníteni kedvenc területet, vagy folyót, vagy tavat. Mindegyik más. Ugye egy telepített, intenzíven telepített tavon, ott egész más, hogy kell keresni, meg máshol kell keresni a halat, más csalik, mások a kihatások. Ugye ott általában sekély a víz, 4-5 méter, és ott sokkal több halat tudunk fogni, hogyha egy pontba, bizonyos pontba etetünk, ugye. Főleg ugye nyáron, vagy ott ősszel, ott nagy mennyiségű etetéssel tudunk halat fogni, viszont a hidegebb, például télen vagy tavasszal, akkor keresőhorgászatot kell, hogy előkészítsünk. Ugye nekünk kell keresni halat, nem mi vonzuk oda a nagy etetéssel a halakat, hanem mi kell, hogy megkeressük. Ugye, és ez azt jelenti, hogy a tavon, azon a bizonyos területen folyamatosan máshova kell dobálnunk a végszerelékünket, hogy meg tudjuk találni a halakat.
0: Tehát ez egy igazi vadászat.
1: Hát ez egy igazi vadászat, igen. És nem mindig sikerül, de igyekszünk. Ugye attól függetlenül az a baj, hogy nagyon sok a tényező. Az egyik igen. Az, hogy az etetőkosárba, hogy mit helyezünk el, és azon felül még a csalinak a színe, a formája, az íze, szóval ez mind-mind meg kell találni, hogy kompakt legyen, hogy be tudjon odaállni eléd a hal. Hogy...
0: És te megtaláltad? Mivel etetsz te?
1: Ez egy olyan dolog, hogy bármelyik tóra elmész, vagy folyóvízre, itt mindenhol más. Olyan, nincs olyan, hogy mondjam ezt, bevált módszer, ami mindenhol működik. Vannak olyan színek, vagy ízek, amik több helyen is működnek, de olyan, hogy pont abban az időben mindig pont ugyanazon a helyen megfogni halad, szinte lehetetlen ugyanabban a csalival. Szóval mindig folyamatosan kell, hogy legyen nálad sok csali, meg sok színű, meg tényleg, hogy sok minden, mert másképp nem lehet megfogni őket.
0: Tehát akkor mindig fel kell készülned, amikor elindulsz horgászni, és mit viszel magaddal? Mik azok, amik a legfontosabb eszközök, amiket el kell vinni?
1: Hát az az igazság, hogy már fanatikusnak érzem magam, mert nagyon belemásztam ebbe a hobbiba. Viszont ez attól függ, hogy milyen pecára megyek. Én kétfajta pecát szeretek nagyon. Az egyik az a féderezés, metódféderezés, a másik pedig a bojlizás. A bojlizás az egy olyan műfaj, hogy ott 5-6 órákat is néha kell várni a halra, de ott nagyobb testű halakat keresek, ugye bojlizok. A féderezés, vagy a metódféderezés, ott még pont az ellenkezője, hogy minél kevesebb idő alatt, minél több halat meg tudjak fogni. Ott nem igazán a súlyra megyek, hanem az, hogy a mennyiségre, hogy minél több halat meg tudjak fogni. És körülbelül ez azt jelenti, hogy 5 percenként, vagy még kevesebb, 3 percenként dobálok újra ugyanazt a pozíciót. Ugye itt is van egy minimális etetés, de itt csak annyi, hogy az etetőkosárból, ami kimegy, kaja.
0: És melyik volt a legnagyobb hal, amit eddig fogtál?
1: Az idei rekordomat idén meg akarom dönteni. 13,5 kilós amúr volt. Ezt tóból fogtam. 10,5 kilós ponty, ez ugye különböző tavakon az egyik. A pontyot azt Temerinbe fogtam, az amúrt itt Királyhalmon, és busát is fogtam egy nagyobb példányt, 8 kilós volt az a Tiszából, az élő Tiszából. A busából még volt, azt hozzátenném, hogy 8 vagy 8 és 10 között volt az a szám, amit egy óra alatt megfogtam. Ugye ez úgy néz ki, hogy mondtam, hogy rajokba járnak, és olyan, hogy például 7 órás pecából 1 óra intenzív, de az 1 óra egy folyamatosan kapás van, és nagyon erős hal, és nagyon tud menni, és nagyon figyelni kell a szerelékre, hogy megfelelő legyen, ugye ez az egész. Ugye, hogy mit szoktam még vinni, ami a legfontosabb, most már nem csak arra megyek, hogy halat tudjak fogni, hanem egy kicsit a kényelmet is igyekszem fejleszteni. Ugye kicsit kényelmesebb szék, akkor most vettem egy ágyat, hogyha egy hosszabb...
0: Szép! Igen.
1: Hát elég sokszor volt, amikor sátraztunk, mert ugye nyári időszakban éjszaka aktívabb a hal, ugye ebben nagy kánikulát azt nem szereti, ő sem, és vízköz van, vízköz még nem lehet megfogni a halat, vagy nagyon-nagyon nehéz. És azért is vettem, mert nagyon sokszor aludtunk sátorba, és nagyon hideg volt a föld, bár hiába terítettünk alánk takarókat, akkor is hideg volt, és akkor vettem egy ilyen kis ágyat, és az teljesen kiszolgálja az alvást.
0: És mit szoktál csinálni, amikor nincs kapás, úgymond? Csak nézed a tavat?
1: Idegeskedni.
0: Idegeskedsz?
1: Hát mondják, hogy elmész horgászni, és akkor nyugodt vagy,
0: igen,
1: mert megnyugodsz.
0: Igen, ezt szokták mondani.
1: Nem igaz,
0: ez egy
1: vagy nem teljesen. Ez teljesen egy sztereotípia szerintem. Persze, hogy egy ideig nyugodt vagy. Meg ugye az a legjobb, az szerintem, ha elmegyünk pecázni, és jön egy órán belül egy hal, az már ad egy kis pozitívumot, hogy reményt, hogy majd lesz,
0: igen,
1: valami. De utána az a véglet is kijöhet, hogy fogsz egy halat, és utána semmit nem fogsz 24 óráig, és az nagyon kellemetlen, és az hihetetlen idegesítő, hogy főleg az az idegesítő, hogy például egy tavon vagy, vagy bárhol egy folyón is, és ha van egy szomszédod, aki folyamatosan fogja, és akkor már folyamatosan pörög az agyat.
0: Jaj, ez a legrosszabb.
1: Igen. És folyamatosan pörög az agyat, hogy vajon mit csinál ő máshogy? Vajon mit csinál ő máshogy? És ez folyamatosan gondolkozol. Ha fogsz is, ha nem is, próbáljuk ezt is ki, azt is, mindent. Tényleg, hogy nagyon sok variáció van.
0: És nem szoktad megkérdezni a szomszédot, hogy ugyan mit csinál jobban?
1: Hát ha 3 vagy 4 halat többet fogad, én meg semmit, akkor biztos, hogy megkérdezem. Általában segítőkészek, vagy segítenek, de van olyan is, aki nem, teljesen nem.
0: Te ilyen magányos horgász vagy?
1: Nem szeretek magányosan horgászni, de végig mindig oda lyukadok ki, hogy magam kell, hogy elmenjek. Ez egy nem magányos sport, de végül is magányosan tolom. Azért, mert sokkal jobb az, hogy én nem szeretek várni senkire. Én szeretem, hogy 6 órakor indulunk, akkor 6 órakor is, akkor minél több időm legyen bent tartani a végszereléket, hogy valamilyen kapást elérek. És amikor már késik, meg húzza az időt, én azt nagyon nem szeretem, és akkor általában inkább magam szoktam járni.
0: És ilyenkor nyáron mikor érdemes kimenni? Hajnalban?
1: Igen. Azt, ahogy mondtam is, ugye sokkal aktívabbak a halak éjszaka, mert ugye valamennyire csökken a hőmérséklet, meg ugye a légnyomástól is függ, és valahogy kedvezőbb éjszaka nekik. Hát igen, az a vagy kora reggel, akkor aktívak, ugye, vagy este. Ez a kettő, ami nyáron jellemző rájuk. Nem azt mondom, hogy nem lehet abban nagy melegbe is fogni halat, mert lehet, de sokkal-sokkal kevesebb a számuk.
0: Melyik a kedvenc halfajod, ha van ilyen?
1: Hát egyértelműen a busa nekem. Uh-huh. Azért, mert ugye egy horgásznak az a célja, hogy fogjon egy halat. Egy sporthorgásznak az a célja, hogy fogjon egy halat és visszaengedje. Én őszintén nem... Nagyon sok horgász, akivel beszélek, ideges, hogy elmegy egy halastól, és akkor vissza kell engedni. Én addig élvezem a hal kifogását, amíg küzdök vele. Szóval én nekem az az élvezet, én azért csinálom, az az élmény, és én nekem, ha vissza kell engedni, akkor vissza, és én vissza is engedem, ugye nem probléma. Viszont ugye sok ember nem így gondolja, és nem tudom ezt, hogy egy sima horgász közt, meg egy sporthorgász között sok különbség van. És ezek a különbségek fognak ilyenkor kijönni, hogy hát ők visszaengednék, én nekem meg mindegy, hogy visszaengedem, nem, de én vissza szoktam engedni.
0: Igen, van, aki, van például olyan is, aki azért megy ki, hogy csak pihenjen. Tehát igen. Tényleg nem a horgászás miatt, hanem csak, hogy a természet közelében legyen és elengedje magát.
1: Igen, igen. Én nem olyan vagyok, én nem szeretem azt, én ha kimegyek, akkor azt komolyan gondolom, hogy én eredményt akarok elérni. Rengetegszer van csalódás, nagyon sokszor, sőt, több csalódás van, mint öröm, de amikor végre bejön az, amit... amire készültél, vagy amit akarsz fogni halat, akkor nagy az öröm is.
0: Hát igen. És mit lehet megtanulni szerinted a vízparton a horgászás mellett magadról?
1: Hát az biztos, hogy a türelem az nagyon fejleszti ezt a készséget, a türelem, a gondolkodás, amit elmondtam az előzőkben is, hogy folyamatosan jár, attól függetlenül, hogy nem látszik rajtad, folyamatosan jár az agyad, hogy mit kell változtatni a cél elérése érdekében. Folyamatosan. És ez tényleg, szerintem egy kicsit az ember megismeri magát. Én igyekszek, amikor elmegyek horgászni, hogy teljesen mellőzöm a telefont. Teljesen. Igyekszek mellőzni, annyi, hogy nem rakom repülőüzemmódra, nem... kapcsolom ki az internetet, ha jön üzenet, megnézem, de igyekszek én nem olvasgatni, nem görgetni semmit. Tényleg, hogy csak arra igyekszek koncentrálni, mert ha eljöttem, akkor azt csináljam. Szóval ez jó, egy kicsit megismerjük magunkat, teljesen szerintem jó. Most attól függ, hogy ki hogy megy ki. Ha te idegeskedsz folyamatosan, hogy tényleg semmi és semmi, akkor nem való neked. Mert ez egy annyira türelem játék, hogy hihetetlen.
0: Épp ezt akartam kérdezni, hogy kinek ajánlod, hogyha valaki még nem volt, például én sem voltam még horgászni soha életemben, mi az, amit mondanál nekem, vagy nekünk? Miért menjünk ki?
1: Hát az biztos, hogyha van ez a része, ez a magányos horgászat, hogy magányosan horgászol, viszont tudni kell azt is, hogy ha többen vagy társasággal mentek ki, az egy nagyon jó pecsa lehet. És aki nem volt még horgászni, azt nem vadvízre küldeném, vagy folyóvízre. Mert ott annyira kevés az esély. Csak tó, telepített, intenzíven telepített, halastó. Én oda küldeném azokat az embereket, akik még nem voltak, hogy legyen valamilyen sikerélménye. Mert ha nincs sikerélmény, akkor nagyon-nagyon gyorsan el fog
0: összállni. Elmegy a kedv. Vajdaságban melyik a kedvenc helyed, ahol horgászhatsz?
1: Hát nagyon szeretem a Tiszát, ugye azt már többször is említettem. Akkor... igyekszek most kiaknázni, ugye én ugye mondtam, hogy Péterévé vagyok, és most Szabadkán élek, és most már elég jó figyelgetem a környező tavakat. Ugye itt van a Palicsitó, a Kovértó, a Ludasitó, és még nem döntöttem el, hogy hova akarok partra szállni, de igyekszek itt is megtalálni valami olyan dolgot, ami, vagyis egy olyan tavat, ahol tudnék halat fogni. Nagyon szeretem még ott Óbecse környékén, ott van a DTD, a Duna-Tisza csatorna, és ott is lehet elég szép halakat fogni. Ott tényleg ma, ott nem a nagyság, vagy a méret, mert igazából ott nagyon nehéz fogni méreteset, viszont sok van. Sok ilyen kis halacska van, és azokat teljesen könnyen be lehet cserkészni.
0: Még így utoljára készültem neked egy-két gyors kérdéssel. Csak egyik vagy másik opció jöhet, jó?
1: Okay,
0: Tehát neked hajnal vagy esti horgászat?
1: Hát hajnal.
0: Ponty vagy harcsa?
1: Ponty.
0: Folyó vagy tó?
1: Folyó.
0: Egyedül vagy társaságban?
1: A társaságban.
0: Szuper, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Akkor kívánom, hogy nagyon-nagyon sok halat fogj, és minél nagyobbakat.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Reklám.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Programajánló.
5: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
6: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
5: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
6: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
5: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
6: A programokon való részvétel ingyenes.
5: Részletes információkért látogatók. Látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: Tizenkét óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Baktériumok voltak a csantavéri vízben, vizsgálják a tiszai halpusztulás okát Zentán, éjfélig léphető át a Bajmok-Bácsalmás határátkelő a hétvégéken. Már 235-re emelkedett a halálos áldozatok száma Venezuelában, ülésezett a topolyai KKT. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zuzanna, következnek a részletek. Több baktériumot is találtak a csantavéri vízben, írja a Magyar Szó. A lap értesülései szerint a Szabadkai Közegészségügyi Intézet rendszeresen vizsgálja a csantavéri ivóvizet. Június 17-én 5 helyről vettek mintát. A csantavéri víztoronynál lévő egyik csapnál vett mintában streptokokusz, illetve enterokokusz jelenlétét állapították meg. A többi mintában nem találtak hasonló szennyeződést. A következő mintavételre ma kerül sor, ennek eredményeit június 30-án kapják készhez az illetékesek. Vizsgálják a tiszai halpusztulás okát Zentán, olvasható Zenta község Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a község környezetvédelmi felügyelősége a Tiszán észlelt halpusztulás miatt haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket. Bejelentést tettek az illetékes tartományi környezetvédelmi felügyelőségnél, valamint a tartományi vízügyi felügyelőségnél. A helyzet mielőbbi tisztázása és a kiváltó okok feltárása érdekében a hatóságok bevonták a Nagy Kikinda Közegészségügyi Intézetet is. A szakemberek a Tisza vizéből ma délelőtt vettek mintát. A további intézkedésekről és a vizsgálatok eredményeiről Zenta község Facebook oldalán adnak tájékoztatást. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet továbbra is hőségriasztást tart érvényben Szerbiában. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a déli órákban kerüljék a közvetlen napsütést, gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, és fokozottan ügyeljenek az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra. A tartós kánikula miatt a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye is jelentősen megnőtt, ezért a hatóságok a tűzvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek. Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bajmok-Bácsalmás közúti határátkelőhely. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrkapitányság közlése szerint az említett átkelő július 3-ától szeptember 6-áig az eredeti 7 órától 19-ig tartó üzemidő helyett péntektől vasárnapig 7 és 24 óra között tart nyitva. A többi határátkelőhely az eddig megszokott rendben működik. Már 235-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma Venezuelában, miközben a sérültek száma meghaladja a 4300-at a legfrissebb hivatalos adatok szerint. Két erős 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg Venezuela északi és középső térségeit tegnap, alig 39 másodperc különbséggel. A természeti katasztrófa kiterjedt károkat okozott az ország több régiójában is. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
2: Összedőlt épületek, kettéhasadt föld és pánikszerűen menekülő, megrémült emberek. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, mentő alakulatok és önkéntesek dolgoznak azon, hogy mindenkit épségben kimentsenek, de a károk mértéke és az áldozatok száma tovább emelkedik. Sorra reagálnak a világ vezető politikusai a venezuelai földrengésre. Az országok együttérzésüket fejezik ki és segítségüket ajánlják fel a természeti katasztrófa által sújtott dél-amerikai államnak. Az amerikai elnök közösségi oldalán reagált a szerda éjszaka pusztító földrengésre. Donald Trump közölte, hogy mindkét földmozgás hatalmas mértékű volt, és pusztítóan sok halálos áldozatot követelt. Jeremy Lewin, az Egyesült Államok külföldi segítségnyújtásáért felelős államtitkár helyettese közölte, hogy Amerika katasztrófa elhárító csapatokat küld Venezuelába. A brazil elnök az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy kormánya felméri a caracasi helyzetet és segítséget ajánl fel a katasztrófa sújtotta területek helyreállításához. Salvador elnöke bejelentette, hogy 300 mentő és egészségügyi dolgozó, valamint 50 tonna mentőfelszerelés, gyógyszer és egyéb létfontosságú segélyszállítmány készen áll arra, hogy Caracasba induljon. A szerbiai és magyarországi politikusok is reagáltak. Alekszandar Vučić, szerb elnök részvétét fejezte ki a venezuelai földrengésben elhunyt áldozatok hozzátartozóinak, emellett gyors felépülést kívánt a sérülteknek. Márko Gyurigy, szerb külügyminiszter is részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. Részvétét fejezte ki Súlyog Tamás, magyar köztársasági elnök is. Facebook bejegyzésében azt írta, megdöbbenéssel értesült a Venezuelát sújtó rendkívüli erejű földrengésekről. Őszinte részvétem az áldozatok családjainak, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás.
1: Ivica Dačić szerb miniszterelnök helyettes és belügyminiszter is részvétét fejezte ki Venezuela vezetésének és polgárainak az országot sújtó természeti katasztrófa miatt. Továbbá közölte, hogy a venezuelai hatóságokkal már folyamatban van az egyeztetés a segítségnyújtásról Szerbia részéről. Hamarosan választások lesznek Szerbiában, jelentette ki a szerb elnök csütörtök este. Alekszandar Vučić elmondta, a választások rendkívül nehezek lesznek, ugyanakkor hozzátette, hogy a legfrissebb közvéleménykutatások kedvező eredményeket mutatnak a szerb haladó párt számára, mint korábban. Vučić csütörtök este ingyen találkozott azokkal a polgárokkal, akik gyalog indultak Belgrádba, hogy részt vegyenek a szombaton a parlament épülete előtt megrendezendő Szerbia egy család elnevezés Szent Vítus napi rendezvényen. Ezen az összejövetelen azt is bejelentik, milyen név részt vegyenek a szombaton a parlament épülete előtt megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű Szent Vítus napi rendezvényen. Ezen az összejövetelen azt is bejelentik, milyen néven indul az SHP köré szerveződő lista a választásokon.

0: Magyarországot és Szerbiát Budapesttel és Brüsszellel. Partnereket keresünk, ügyeket viszünk előre, és minden szinten a vajdasági magyar emberekért dolgozunk, zárta sorait dr. Pásztor Bálint. Megtartotta a 16. rendes ülését a Topolyai Községi Képviselőtestület. Összesen 30 napi rendi pontról tárgyaltak, köztük a Topolya Község tavalyi munkájáról szóló beszámolóról, több közintézmény tevékenységének értékeléséről, valamint a következő időszak fejlesztési és működési terveiről. Az ülés előtt dr. Cservenák Péter, ellenzéki képviselő több napi rendi ponttal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót. Szabó Regina tudósít.
1: Az ülés elején Szatmári Adrián Topolya polgármestere ismertette a 2025-ös évi munkájáról és a város községi tanácsának munkájáról szóló jelentést. Beszámolójában kiemelte, hogy a község fejlődésének középpontjában a turizmus, az infrastruktúra és az életminőség javítása áll. Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb beruházása a fedett uszoda megépítése volt, amely a lakosság sportolását és a turizmus fejlődését egyaránt szolgálja. Ezzel a projekttel Topolya egy korszerű, a legmagasabb szabványoknak megfelelő városi uszodával gazdagodott, amely valamennyi polgárunk, valamint a községünk belátogatók rendelkezésére áll. A beruházás jelentősen növeli a község turisztikai potenciáját, ugyanakkor lehetőséget teremt a lakosok számára a minőségi sportolásra és szabadidős tevékenységekre. Külön öröm számunkra, hogy az uszoda az iskolák számára is elérhető lesz. Így a gyermekek szervezett körülmények között sajátíthatják el az úszás alapjait. Emellett a polgármester kiemelte, hogy befejeződött a városközpont felújítása, fejlesztették a közlekedési infrastruktúrát, valamint folytatódtak a környezetvédelmi és vízellátási projektek. A képviselők ezt követően egyebek mellett a tavalyi költségvetés zárszámadásáról, a 2026 és 2030 közötti migrációs akciótervről, az oktatási intézmények hálózatát érintő kérdésekről, továbbá a hulladékgazdálkodás helyzetéről, valamint több közintézmény és közvállalat beszámolójáról is tárgyaltak. Az ülés előtti sajtótájékoztatón dr. Cservenák Péter kifogásolta, hogy a bántalmazott nők támogatásának kérdése nem került napirendre. A Vajdasági Magyar Plénum alelnöke, a Zöld Baloldali Front községi képviselője, a Topolya holnap után képviselőcsoport tagja párbeszédet sürgetett a Komgrád közvállalattal a kutyamenhely ügyében, valamint aggályait fejezte ki a 2026 és 2030 közötti időszakra vonatkozó helyi akcióterv tartalmával kapcsolatban.
2: Az első napirendi pontokon, amely valójában az apropója ennek az egésznek, az, hogy ismételten elutasították a napirend a tételét azoknak a pontoknak, amelyek egy olyan törvényjavaslatot ajánlanak, amely a családi zaklatásban elszenvedett nőknek a munkáltatását és a laktatását segélyezni. Először arra hivatkoztak, hogy formailag ez elégtelen, és még a községi képviselőtestület jogásza is azt mondta, hogy nem az ő dolga, hogy az ellenzék beadványaival foglalkozzon, de az ügyrend viszont előírja, hogy a jogász meg az összes személyzet az minden képviselő számára rendelkezésre áll.
1: A Topolyai Községi Tanács 2025-ben egyébként összesen 43 ülést tartott, amelyeken 415 napi rendi pontot tárgyaltak meg, hangsúlyozta továbbá az ülésen Topolya polgármestere. A képviselők a következő időszakban is több, a község fejlődését érintő kérdésről döntenek majd.
0: A pontos idő 12 óra 11 perc.
3: Időjárás.
4: A nap további részében is kitart a hőség Vajdaságban. A csúcshőmérséklet eléri a 35 fokot. A gyenge szél miatt pedig ennél is melegebbnek érezhetjük. A hőhullám a következő napokban is tovább erősödik.
3: Reklám.
5: Önnek is van takargatni valója?
6: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
5: Bármilyen van, befedjük.
6: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
5: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
7: Bővebb információ
6: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
5: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
6: 063 18 88 971.
0: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: ...91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
5: Média támogató a Pannoner TV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Hírek, zenék, programok, Pannon Presszó.
1: Egy újabb érdekességgel készültem nektek. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a flamingók nem rózsaszínnek születnek. Ugye, ha azt mondom, hogy flamingó, gondolom mindenkinek egy élénk rózsaszín, pink-szerű, hosszú lábú madár jut eszébe, de érdekes módon ezek a madarak egyáltalán nem így indulnak úgymond az életben, mert a flamingó fiókák szürkés-fehér halvány tollazattal jönnek világra. A flamingók egyébként a természetes élőhelyei között szerepel a flamingónak Afrika, Dél-Amerika, a Karib-térség és Dél-Európa egyes részei, ahol sós tavak, lagunák és sekély vizek mellett élnek nagy kolóniákban. Ezek a vizes élőhelyek nem csak a táplálkozásuk, hanem a túlélésük szempontjából is kulcsfontosságúak. De hogy miért is lesz utána rózsaszín a flamingó? Ezt a híres rózsaszín színt az étrendjük adja. Ugyanis apró rákféléket, algákat és planktonokat fogyasztanak, amelyek karotinoidoknak nevezett pigmenteket tartalmaznak. Ezek az anyagok idővel beépülnek a tollazatukba, és ettől lesznek olyan gyönyörű, szép, élénk rózsaszínű árnyalatúak. Vagyis a flamingók szó szerint megeszik a saját színüket, lehet ezt így is mondani. Érdekesség, hogy az állatkertekben külön odafigyelnek erre a táplálkozásra is, mert ha nem kapják meg ezeket a pigmenteket tartalmazó táplálékokat, akkor a flamingók idővel fakóbbak lesznek, és szürkés színűvé válhatnak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: kapcsolunk Nagy Csomor Andráshoz, ugyanis holnap, azaz szombaton este zenekarával fognak fellépni a Kishegyesi Dombos Festen. Szia, köszöntelek a műsorban!
1: Szervusz, köszönöm, hogy itt lettek!
0: Ha valaki most hall rólatok először, akkor hogyan mutatnád be röviden a zenekarotokat?
1: Tehát a zenekar az egy 9 tagú formáció, ami alapvetően a Kárpát-medencei népdal, meg kávéházi cigányzenei kincsből táplálkozik, illetve erre alapoz, viszont ezt aztán tovább fűzi mindenféle világzenei műfajokkal, és ilyen fúziós műfajhoz létre, alapvetően azzal a céllal, hogy az imént említett műfajokat, amit mi értéknek tekintünk, az hogy lehet egy picit modernebb, picit populárisabb formában újra előadni.
0: Tehát nagyon sok minden keveredik úgymond a zenétekben, de ez egy tudatos építkezés volt, vagy inkább így magától alakult így, hogy ezeket szerettétek és ehhez igazodtatok?
1: Szerintem ez vegyes, vagy a kettő között van valahol az igazság, tehát valóban játszunk jazzzenét, latinzenét, flamenkót, balkánt, tehát sokféle műfajt. Szerintem egytől egyig ezeket a műfajokat mindenki szereti is játszani a zenekarban, vagy ha korábban kevésbé játszotta, akkor időközben megtanulta. Másfelől viszont annyiban tudatos volt, hogy ezt éreztük, hogy a hagyományos népzenével, vagy kávéházi cigányzenével, vagy akár úgy is fogalmazhatnék, hogy tulajdonképpen mi ezekben a műfajokban, amikor ezeket játszottuk, is próbáltunk innovatívak lenni, és egy picit máshogy játszani, de aztán arra lettünk figyelmesek, hogy ezek a különbségek, amelyek nekünk, zenészeknek nagynak tűnnek, a hallgatóság tulajdonképpen észre sem veszi.
0: Igen.
1: És részben ezért is fogalmazódott meg a gondolat, hogyha úgy is szeretnénk más műfajokat játszani, akkor hogyan lehetne ezt vegyíteni a magyar hagyománnyal, és mondom azzal a céllal, hogyha azért ránéz az ember a magyar zenepiacra, akkor ugyan vannak biztató jelei a világzenének, népzenének, de azért nem áll a lejátszási listáknak az élén. Most szerintem ez egy olyan dolog, amin érdemes lenne változtatni, vagy legalábbis érdemes megpróbálni, és mi azt találtuk ki, hogy ez lehet egy útja, hogy az újszerűségét az adja majd, hogy különböző világzenei zsánerekkel kombináljuk az eredeti zenét.
0: És ez ad egy ritmusosságot, meg egy hatalmas nagy buli hangulatot, nem? Tehát milyenek a koncertek nálatok?
1: Hát legalábbis ez lenne a cél, hogyha így haladszódik, akkor jó úton haladunk.
0: Táncolnak?
1: Koncertek, hát ez változó, tehát attól függ. Ugye, ha egy klasszikus zenei fesztiválon játszunk, tavaly volt egy ilyen, az Auer Fesztivál Veszprémben, ott Robi Lakatos volt a vendégünk, az egy ülőkoncert volt, tehát ott elsősorban egy hallgató közönségről beszélünk, de pont két héttel ezelőtt játszottunk az A38 hajón, a Zselíziót, meg a Népművészeti Fesztiválon, ott pedig alapvetően egy táncolósabb, éneklősebb közönség volt, hát ahogy egy éjszakában nyúló fesztiválon lenni szokott.
0: És gondolom ringatózott a hajó az A38-on.
1: Igen, igen, igen. Annak minden előnyével is hátrányában.
0: Igen. Na de milyen hangszereket is hallhatunk itt?
1: Van két hegedű, jó magam és az öcsém István hegedülünk. Van egy brácsa, nagybőgő, akkor klarinét per szaxofon, zongora, gitár, és van két énekesnő, továbbá mi fiúk is énekelünk időnként, és most a kishegyesi koncertre egyébként egy dobost is viszünk magunkkal. Tehát remélem, hogy nem hagytam ki senkit, elvileg ennek így valahol 10 körüli számnak kéne tennie.
0: Tehát akkor nagyon spektrum, na de igen, érkeztek Kishegyesre holnap Vajdaságba. Jártatok-e már itt?
1: Nem jártunk.
0: És várjátok?
1: Vajdaságban már igen, de nagyon rég volt. Én jó magam még néptáncos koromban, de szerintem ilyen 10-12 éves lehettem, amikor legutóbb Szabadkán jártam. És tavaly voltam egy lagziban a Vajdaságban, de ezt leszámítva muzsikálni még nem voltunk.
0: És mire számítotok?
1: Hát én egy remek hangulatra számítok. Én örülök neki, hogy megyünk. A fesztivál maga is egy olyan fesztiválnak tűnik, ami az én ízlésemnek való, már ami a zenei összetételét jelenti, minket Horváth Laci hívott meg, az ő ízlésében meg bízom, hogy jó zenekarokat rakott össze, ahogy azt a Fonóban is teszi.
0: Abszolút, és egy nagyon szép környezetben tudtok majd zenélni, úgyhogy reméljük, hogy nagyon-nagyon izgalmas lesz. Mikor is léptek fel pontosan?
1: Hát ha jól emlékszem, akkor este 8 órakor.
0: Szuper, tehát az esti...
1: minden hallgatót arra biztatok, igen, hogy ellenőrizze a programot, és ezt ellenőrizze, de ha jól emlékszem, akkor is tudom.
0: De szombat este a Dombos Festen hallhatjátok.
1: Így van.
0: A Nagy Csomor András is zenekarát. Na de arról mesélj még nekünk, hogy hol jártatok így a nagyvilágban? Mi volt az a legemlékezetesebb koncert, amire így szívesen emlékeztek vissza?
1: Hát ezt nehéz megmondani, hogy mi a legemlékezetesebb, meg legjobb, meg nagyon sok jó koncert volt. Alapvetően mi a Kárpát-medencében járunk koncertezni. Ettől, vagy ehhez képest kevés kivétel volt. Volt egy római, a Magyar Akadémián adott koncertünk, meg egyénileg a zenekar tagjai, vagy kisebb csoportokban összeállva a világ számos pontján játszottak. De alapvetően ez a formáció főleg az utóbbi években a Kárpát-medencébekre korlátozódik. Itt viszont hát számos nagyon sok, vagy számos nagyon jó koncertünk volt. Most az imént említettem az Auer Fesztivált, nekem az egy nagyon nagy emlék volt. Már csak azért is, mert azért Robi Lakatossal egy színpadon állni az egy megtisztelő, megfelejthetetlen élmény volt, de ha meg a buli hangulatot, vagy a fesztivál hangulatot nézem, akkor évről évre akár a Gombaszögi fesztivál a Felvidéken, akár az MCC Fest Esztergomban, akár a Balatonfüredi Borhét, ezek mind-mind nagyon emlékezetes koncertek, és egyébként most pont a Zselízi koncertünk, most már nem is tudom, 2-3 hete, az is egy nagyszerű hangulatú koncert volt, úgyhogy hát nehéz lenne most egyet kiemelni. Hát hála Istennek azért 30 kötőjel 50 koncertet mi egy évben megcsinálunk, úgyhogy
0: az nagyon szép szám.
1: Az embernek össze kellene tenni, hogy melyik volt a legjobb.
0: Igen, akkor nem unatkoztok.
1: Nem, alapvetően nem, hála Istennek.
0: És kávéházban szoktatok-e játszani?
1: Nem igazán.
0: Aj, de kár, mert kávéházi cigányzene, nem? Tehát hogy ez így nagyon jól illene. Nem szoktatok?
1: Nem szoktunk, mert hát ennek több oka is. Az egyik az, hogy a zenekar ugyan aktívan működik, de nem minden tagnak ez a főállása.
0: Igen.
1: Többek között nekem sem. Tehát én végzettségemet tekintve jogász vagyok, és ennek megfelelően dolgozom is, és a kávéházi élet az emelni már nem férne bele. Másrészt meg mi a kávéházi cigányzenét ugyan nagyon szeretjük, meg valamilyen szinten műveljük is, azért mi nem vagyunk egy kávéházi cigányzenekar. Ettől függetlenül persze lehetne a mi muzsikánkat egy étterembe, vagy egy szórakozó helyre vinni. Tulajdonképpen magárendezvényeken ez elő is fordul, de állandó jelleggel nem játszunk. Kétségkívül jó lenne.
0: Igen, abszolút. Egyszer ki lehet próbálni. És van-e olyan vicces sztori, ami így eszedbe jut az egyik akár föllépésetekről, bármilyen fesztiválról, koncertről, ami így nagyon, nagyon jó, nevettetek rajta, vagy egy ilyen maradandó élmény volt?
1: Hát biztosan több ilyen is van.
0: Most, ami eszedbe jut.
1: Hát, ugye ez a humoristának, amikor mondják, hogy mondjon egy viccet, az általában, hogy mondjam valami
0: jó, igen.
1: Nem szokott. De hát nem tudom, amit én szeretek idézni, egy kedves történet a zongoristám Balázs, egy kitűnő, egyébként junior primadíjas jazz zongorista, de ő viszont például a kávéházi cigányzenei hagyományból érkezik, tehát mindkét műfajnak kiváló ismerője. És egy alkalommal kérdeztem tőle, hogy focizott-e. És mondta, hogy természetesen igen, és kérdeztem, hogy milyen poszton játszott. És erre a kérdésre ő adott egy olyan választ, amit csak egy igazi bárzongorista tud adni. Azt mondta, hogy hát amit kértek. Olyan poszton játszott, amit kértek. Sok vidám pillanatunk van együtt.
0: Ez nagyon jó, hát azok is kellenek. Remélem, hogy a Dombosfesten is nagyon vidám pillanatokat értek majd haza. Mit mondanál annak, aki még nem szerezte be a jegyét, és mondjuk hallotta ezt a beszélgetést, hogy miért menjen el titeket meghallgatni, mivel tér majd haza?
1: Hát én először is mindenkinek ajánlom, hogy alaposan járjon utána, hogy mire költi a pénzét, tehát mielőtt megvenné a jegyét a mi koncertünkre, hallgassa meg a zenénket. Most persze ezzel úgy tűnhetek, mint hogyha értük aggódnék, de valójában csak a mi hallgatottságunkat szeretném ezzel is növelni. És miután eljön, én azt gondolom, hogy nagyon jól fogja magát érezni, hiszen a világ számos pontjáról játszunk mindenféle zenét. Ezt vegyítjük, tehát én azt gondolom, hogy szakmailag egy jó színvonalú produkcióról van szó. Másrészt meg a célja az, hogy mulattasson és szórakoztasson. Hát most, ha valaki szeret mulatni meg szórakozni, akkor igyekszünk neki nem csalódást okozni a vajdasági koncerten.
0: Én kívánok ehhez nagyon-nagyon sok szép pillanatot, és érezzétek magatokat jól. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Hát nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönöm én is.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk! 061 664 20 81.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk, gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: 13 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédit Szuzanna. Mindig lesznek kihívások, de a nyár folyamán nem számítunk olyan eseményekre, amelyek nem kívánt következményekkel járnának, mondta Milos Vučević a szerbiai RTV műsorában. A szerb haladó párt elnöke hozzátette, bízik abban, hogy nem ismétlődik meg a 2025-ös nyár. Véleménye szerint ősszel kulcsfontosságú döntések várhatók a parlamenti és az elnök választás kiírásáról. Beszélt a szerb-montenegrói kapcsolatokról is, mint mondta, a Szerbia tiszteletben tartja Montenegró függetlenségét, ugyanakkor továbbra sem ért egyet Podgorica Koszovóval kapcsolatos álláspontjával, és felelősséget érez a határon túli szerbek iránt. A Vidovdan előtti nagygyűlést nem pusztán pártrendezvénynek nevezte, hanem olyan nemzeti összejövetelnek, ahol ismertetik a kormánypárt következő parlamenti választásokra szánt politikai programját és választási listáját. Tovább nő a venezuelai földrengés áldozatainak száma, mára már mintegy 235, a sebesültek száma pedig meghaladja a 4300-at. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, egymás után két rengést is jegyeztek Venezuelában, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. A földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott károkat, épületek dőltek össze, utcai járdák repedtek meg, és több városrészben megszűnt az áram és mobiltelefon szolgáltatás. Az országban szükségállapotot hirdettek. Ivica Dačić szerb miniszterelnök helyettes és belügyminiszter részvétét fejezte ki. Venezuela vezetésének és polgárainak az országot sújtó természeti katasztrófa miatt. Továbbá közölte, hogy a venezuelai hatóságokkal már folyamatban van az egyeztetés a segítségnyújtásról. Rekord közeli hőhullám sújtja Európát, több országban 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Magyarországon a napokban tetőzik a kánikula, ezért országszerte harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A hatóságok ivóvízzel és klimatizált helyiségek megnyitásával segítik a lakosságot. Horvátországban, Franciaországban, Olaszországban, valamint Spanyolország egyes részein is hőségriasztás van érvényben. A turistákat fokozott óvatosságra kérik. Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bajmok-Bácsalmás közúti határátkelőhely. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az említett átkelő július 3-ától szeptember 6-áig az eredeti 7 órától 19-ig tartó üzemidő helyett péntektől vasárnapig 7 és 24 óra között tart nyitva. A többi határátkelő hely az eddig megszokott rendben működik.
5: Sport.
7: Ma este is várják a VB meccsek a labdarúgás szerelmeseit. 21 órától Norvégia Franciaországgal, még Szenegál Irakkal mérkőzik meg az I csoportban. A futballprogram azonban ezzel még nem ér véget, hiszen az éjszaka folyamán egy másik csoportban a labdarúgó világbajnokság csoport küzdelmei folytatódnak. Hajnali 2-kor a H csoportban Uruguay Spanyolországgal, míg a zöld foki köztársaság Szaúd-Arábiával találkozik. Hajnali 5-től a G csoportban Új-Zéland Belgium ellen lép pályára, ezzel egy időben pedig Egyiptom Iránnal méri össze erejét.
5: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén továbbra is 34 fokot mérünk. A következő napokban tovább erősödik a hőhullám. Szombaton és vasárnap 36-37 fok. Hétfőn és kedden pedig helyenként 38 fok is várható. Az éjszakák is melegek maradnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 21-22 fok között alakul.
5: Társadalmi célú felhívás.
7: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
0: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: Pannon Rádió.
9: Az interneten
8: és az FM 91,5-ön. It's Friday,

0: a valódi koktainterápia.
1: Aki ma velem tartott, az hallhatta, hogy volt szó Izlandról már, de most akkor egy kicsit bővebben Izlandról. Valószínűleg ugye a vulkánok, a gejzírek és a gletszerek jutnak eszetekbe, amikor Izlandot kimondom, de ez a szigetország ennél sokkal több érdekességet is tartogat. A házak például, házak többségét például nem földgázzal, hanem a föld belsejéből érkező geotermikus energiával fűtik. Tehát a forró vizet mélyről hozzák a felszínre, majd csővezetékeken keresztül jut el az otthonokba. És így Izland a világ egyik legkörnyezetbarátabb energiaellátású országa. Érdekesség még az is, hogy az egész országban nincs vasúthálózat. Az emberek autóval, busszal vagy repülővel közlekednek, ugye? És a vezetéknevek is különlegesek. A legtöbben nem hagyományos családnevet viselnek, hanem az édesapjuk keresztnevéből képzett nevet. Tehát nagyon-nagyon izgalmas, amikor meghallunk egy bemutatkozást tőlük. Remélem volt már ilyenre példa, és átéltetek már ilyesmit, de ha nem, akkor van még egy kis jó hírem, mert a gasztronómiájuk is nagyon-nagyon furcsa számomra, és egyébként különleges is. A bátrabbak ugyanis megkóstolhatják Izlandon a híres hákart, vagyis az erjesztett cápahúst, ami a világ egyik legmegosztóbb étele. Nem tudom, hogy ti szeretitek-e a cápahúst, vagy kóstoltátok-e már. Nekem, bevallom őszintén, nem tetszett, de biztos ők benne, hogy az izlandiak például nagyon szeretik, és talán ti is, akik most itt hallgattok engem. Szerencsére azért a friss lazac, a bárányhús és a krémes skír is az izlandi konyha fontos része. Tehát nem csoda, hogy Izlandot sokan a világ egyik legkülönlegesebb országának tartják.

0: A Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tesztherma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a tesztherma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tesztherma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Cable-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Megnyílt a Real Chocolate üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Chocolate. A csokoládé új otthona Szabadka szívében.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
2: Bomax.
0: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
2: A te zenéid.
0: A te rádiód.

0: programajánló.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági buckai lángos fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a buckai lángos fesztivál.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Fények, árnyékok, formák, textúrák és megismételhetetlen pillanatok. Ezekből építkezik egy fotós, amikor a fényképezőgép mögé áll. De vajon hogyan talál rá ezekre a pillanatokra, és miket fényképez Szabó Róbert? Erről beszélgetünk most. Szia Robi, köszöntelek a stúdióban.
1: Üdvözlök én is mindenkit és minden hallgatót.
0: Aki ismer téged, az biztosan ismeri a fotóidat is, de kicsit menjünk vissza a kezdetekhez, hogy mikor is kezdődött nálad ez a fotózás iránti szeretet?
1: Hát így nem egy művész családból jövök. Én vagyok szerintem az első, aki így ezzel foglalkozik, meg főleg a fotózással, de egyéb másokkal is. Olyan 13-4-5 évesen kezdtem el, ha jól emlékszem, fotózgatni, és azt is úgy, hogy egy random analóg géppel otthon, és azzal próbálgattam, és rengeteg régi filmtekercset előttem vele, szóval teljes mértékben manuálisan tanultam meg fotózni, meg autodidakta módon, és aztán később ilyen 16-7 éves koromra megvettem magamnak az első kis egyszerű gépemet, hogy most már digitálisan is kellene fotózni, és hát azóta ez így nagyon belendült, hogy 21-ben megvettem a mostani gépemet, amit meg azóta előszeretettel használok, és bírja a strapát, mindenre azt viszem, de az analóg még mindig benne van a kezemben, úgyhogy.
0: Analóg, na de mitől különleges az?
1: Hát szerintem számomra az, hogy ugye mindenki ezt fogja mondani, meg szerintem ezekre gondolnak, hogy ugye nem látod a képet előre, csak 36 képkockád van. Nagyon meg kell tervezni, hogy mit, hogy fogsz lefotózni. Hát én nem így kezdtem. Én kipróbáltam, hogy ez hogy működik, mert én akkor nekem fingom se volt arról, hogy mi az az expozíció, mi az az ISO, meg ilyenek, hanem így tippre megnéztem, hogy ez jól kép lesz, előttem, előhívattam valahogy, aztán később magamnak hívtam. Elő lett hivatva, megnéztem, hú, hát ez nagyon rossz lett, de jó. Majd legközelebb akkor nem így csinálom, hanem máshogy. És akkor rengeteg tekercset így előttem. Most meg már azért jobban figyelek, mivel egyre drágábbak a filmek, hogy már előveszem én is a telefont, fénymérő hasonlók, hogy biztos legyek benne, hogy az a 36 képkockából legalább mondjuk 30, hogyha jó lenne, az egy nagyon jó dolog, és sokat mondok.
0: Szereted ezeket a hibákat, úgymond, ami idézőjelben hiba, amik így benne vannak?
1: Igen, meg előszeretettel előidézem én is a hibákat, hogy amikor elkezdtem magamnak hívni a filmeket, akkor hát ugye szabály szerint is kesztyűben kellene, ugye, ja, a sötét szoba az ugye megvan, de hogy ne érj hozzá a filmhez, mert rajta marad az új lenyomat, hasonlók, és van pár ilyen tekercsom, ami egy ilyen 60 éves filmtekercsekre lőttem, annak meg már úgy is mindegy, és akkor akaratosan el is rontom, hogy bele is karcoltam véletlen, a teker, amikor húzom fel a spirálra, akkor elszakad, megszakad, fényt kap, hozzányúlok, rajta van nagyon sok képen az új lenyomatom.
0: Attól lesz egyedi,
1: igen,
0: nem?
1: Igen. És van is egy ilyen kép, ahol bánátot fotóztam épp le egy a Tisza mellett, és pont ment le a nap, és a napon rajta van az új lenyomatom. És így, na, az is egy elég érdekes kép lett.
0: Na de Tanya Színház, mi ugye onnan is ismerjük egymást, és én is ugye kint voltam, tanyáztam, és te azért mindig végig kíséred ezeket a folyamatokat. Kint vagy a Tanyában nagyon-nagyon sokat, és nem mellesleg rengeteg jó fotót lőttél rólunk, portrékat is, és pont akkor is készültek portrék. Mit szeretsz a Tanya Színházban, és mit szeretsz fotózni ott?
1: Hát a Tanya Színházban egy ilyen, szerintem, hogyha pár korombeli színészt megkérdezel, akkor páran azt fogják mondani, talán Lilla is, ugye, hogy egy második otthon, vagy egy otthonféleség. Igen, a család. Kimész, ott vagy, szabadban vagy. Ez egy jó érzést kelt. És ez miatt meg szabadok ott kicsit az emberek. Oké, persze próbálni kell, nagyon nyüzsgés, nagy a stressz, de ez egy ilyen nagyon szép élet. Aki nem színész, és külső szemmel látja, ez nagyon szépen néz ki. Fotó.
0: Egyébként szép is.
1: Igen, szép is, mert voltam én is, ugye Tanya Színházban 17-ben kint voltam szintén, mint kezdő színész, azóta ezt nem folytattam. És ott, amiket szeretek fotózni, az a kis életük, amikor ott csinálnak, hogy főzik a kaját maguknak, vagy mások hoznak nekik ételt, kint, ahogy a tűző napon próbálnak, vagy hogyha éppen pihennek alvás közben.
0: Igen.
1: Azokat sosem mutattam meg nekik. És na, itt lelőttem azt, hogy van róluk alvós kép, amikor fönt a tetőtérben alszanak.
0: Hát akkor a legőszintébb az embernek az arca, nem?
1: És hogy az, hogy már annyira régen vagyok ott, hogy hát 21 óta minden nyáron én kimegyek, és hát vagy végig tudom őket követni, attól függ, hogy mennyi dolgom van, vagy végig tudom őket követni az egész próba folyamat alatt, aztán valamennyit még a turnén, de a legtöbbször ilyen én is több napokat kint vagyok, és velük együtt porosodom, velük együtt koszosodom be, amit én nagyon szeretek, hogy fesztiválokra is ez miatt szeretek járni, hogy olyan pár napig jó érzés, kis koszosnak lenni, leizzadsz a nyáron, ja, elmész kint, tusolsz a locsolócsővel.
0: Igen, ez egy másik éles stílus.
1: És ezeket meg elkapni egy nagyon szép momentumok, hogy ott tényleg teljes mértékben őszinték az emberek, mert persze beállított, volt már olyan eset, hogy beállítottam őket, hogy ez nagyon jó nézett ki, hogy az előbb itt a színpadon itt ültetek, meg ilyen, és az persze van ilyen is, de a legtöbb esetben én csak ott járkálok, ők már megszokták, hogy ott vagyok. Néha nem is szólok, hogy megyek, csak egyszer megjelenek, rám néznek,
0: és na te már megint itt.
1: Igen, és én előkapom a gépet, fotózok. Ugyanúgy digitálisan, analóggal. Van egy fix képünk, amit mindig az utóbbi években mindig megcsináltunk a Hodik Annabelláikkal, ahol ott ülnek,
0: igen,
1: a lépcsőn.
0: Igen, arról készült is már egy,
1: igen,
0: egy
1: azt minden évben rekreáltuk.
0: Éves kompozíció.
1: Na, első évben megcsináltuk 21-ben, azt hiszem, és nagyon megtetszett nekik, és akkor ezt csináljuk meg megint. Kimentünk 22-ben, aztán 23-ban is, és minden évben ezt megcsináltuk, és egy gyönyörű szép, az idő múlását is mutatja, hogy mennyit változtak, vagy nem változtak. Úgyhogy...
0: Igen, ez nagyon szép. Te a pillanatokat szereted megörökíteni? Azt, hogy tényleg valami esetlen, vagy valami megtetszik, és mindig fotós szemmel nézed a világot?
1: A legtöbb esetben igen. Amikor így kicsit kikapcsol az agyam, akkor inkább hagyom ezt a gondolatmenetet, hogy jaj, most ezt is le lehetne fotózni, azt is le lehetne fotózni.
0: Mert azt meghagyom, lehetne, olyan
1: igen,
0: jó lenne.
1: Azt meghagyom a street fotósoknak, hogy megálljanak a pillanatban. Néha én is megállok, de amikor egy ilyen helyszínen vagyok, mint például a Tanya Színház, vagy akár bármely másik színház, ott inkább a pillanatképek. Hogy tényleg történik valami, és ott vagy, megcsinálod, és lehet, hogy az egy tök jó kép lesz, pedig nem is figyeltél rá, hogy ez most olyan lett. Gondolom azt magamról, hogy már van egy olyan fotószemem, hogy nem figyelem mindig a kompozíciót, mert magától jön az aranymetsz, és magától jönnek, hogy hova helyezem a képen a hangsúlyt, középre, oldalra, le, föl, bármi. És ez így, igen, hogyha meg, mert szoktam előre is tervezni, az meg a külön másik stílusú fotózásomnál, ott azért előre tervezem, hogy mit szeretnék én a képen látni. Ott már ott előre lerajzolom magamnak.
0: Le szoktad rajzolni?
1: Igen, én nagyon szeretem így előre lerajzolni. Itt majd ezt is ugye később megemlítjük, hogy ugye testeket fotózok, és akkor kicsit rajzolgatom magamnak otthon, hogy itt egy kép, itt hogy fog kinézni, melyik fa mellé fog állni, én kinézem előre a spotokat.
0: És tehát akkor te nagyon megtervezed ezt az egészet.
1: Igen, de ott is sokszor van az, hogy...
0: A spontán.
1: Igen, és azokból is nagyon szépen elő tud jönni, hogy ja, megyünk, ezt megcsináltuk, de akkor kezdje forogni, megnézzük azt, hogy fog kinézni. És elesek én is, volt már, hogy elestem fotózás közben, és ahogy estem el, akkor lett egy ilyen nagyon vicces, elmosódott kép, és jó lett, úgyhogy...
0: Ha már megemlítetted, akkor térjünk is rá ezekre a testekre. Nekem van egy kedvenc képem, épp itt, amikor előtte beszélgettünk, akkor említettem neked, hogy van egy harisnyás kép, egy harisnyás láb, ami a színházteremben Zentán talán, remélem Zentán, én úgy tudom, vagy lényegtelen egy nézőtéren készült, és nekem az az egyik kedvenc fotóm tőled, amit így publikáltál és láttam. Ez hogy készült? Tehát, szereted a lábakat? Szereted a testeket? Hogy van ez?
1: Hát én inkább úgy mondom, hogy ne a lábfét is fele menjünk el, hanem alapjáraton az emberi testet így nagyon szeretem megörökíteni és kimozdítani az átlagos világból. Most érted az átlagos világot, értse ki, hogy akarja. Ugye teljesen nyitottak vagyunk a művészetben. Semmi erotika, semmi szexualitás fele nem hajlok, hanem tényleg ott is a színházban ott voltunk, épp a Don Juan-t próbáltuk, én ott is segítkeztem, és díszletbe hasonlókba, és így néztem, hogy mennyire jól néz ki ez a sok szék, ahogy így megy hátrafele, és hogy ezt, hogyha én kivakúzom, az egy tök szép mélységet ad, de oda kéne tenni valamit. És akkor megkértem egy ismerőst, egy barátot, hogy te, van itt nálam egy piros harisnya. Megy néha magam.
0: Csak úgy random.
1: Hát, így, amikor megyek fotózni valam, akkor nálam van, hát a véletlen kellene. És akkor így fölvennéd, és így nem kezdenél szaladgálni a székeket tetején. És így nem tudom, hogy az igazgató úr biztos látta a képet, hogy nem szólt utána, hogy szaladgálunk a székek tetején, de ezt is úgy, hogy szaladgálj ide-oda, én meg csak fotózgatok, és megnézzük, hogy mi lesz belőle. És igen, de amúgy sok más embernek is nagyon tetszik az a fotó, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez elnyert a tetszésedet.
0: Fekete vagy színes?
1: Na, ezt egyszer megmagyaráztam egy rendezőnek, hogy miért küldök fekete-fehér képeket a próba folyamatokról, és miért színeseket az előadásról, mert ugye előadásokat is fotózok, igen, be, meg ugye próba folyamatokon ott vagyok, hogy nekem a fekete-fehér az még a nem elkészült dolog, meg az a régiség, hogy hogy még nem szabad, hogy lássuk, hogy milyen szép az élőben, vagy fényképeken. És amikor már kész van egy dolog, akkor persze, akkor megvan színesbe is. Meg számomra a fekete-fehér azért is fontos, mert nem veszi el a figyelmet a képről a szín. Nagyon sok esetben az van, amikor egy nagyon szép színes képet látunk, hogy egy bizonyos pontra szegeződik a figyelem, mondjuk egy piros ruhára, vagy egy zöld zokrira, vagy bármire. Egy fekete-fehér képnél az ott nincs. És akkor az egész képet nézi általában az ember, és megjegyzi, hogy mi volt a képen.
0: Volt egy modelled, akivel nem régiben fotóztál, vagy akit fotóztál, ez most egy projekt, egy következő projekt?
1: Ezt konkrétan múlt hét szombaton fotóztuk, és valamikor ilyen december, januárban így eszembe ötlött az, hogy mennyire szépen néz neki egy ruha, ami száraz virágokból állna. Egyszer még láttam egy képet egy Vogue magazinba, valamikor a 80-as, 90-es években egy Vogue kiállításon, nem, hogy mondják ezt, szépségbemutatón valami hasonlón,
0: divatbemutatón,
1: hogy ilyen tök szép ruhákban voltak, ami ilyen nagy észveszejtően nagy liliomokkal volt tele, meg hasonló virágokkal, még élő, majdnem élő virágokkal, és így néztem, hogy amúgy egy ilyet ki kellene próbálni, és akkor néztem, hogy kit lehetne, itt most nevén is nevezem a Délovics Tomi Dina kedves barátunkat, megkérdeztem, hogy amúgy bevállalná, küldtem neki egy koncepciórajzot, hogy mire gondolok, és mondta, hogy persze.
0: Elmentünk, miért ne?
1: Igen, na miért ne? Ez nagyon jó ötlet. És elmentünk, vettünk egy ruhát, ami jó rá, egy alapot, és akkor én elmentem szépen az Entán a virágüzletbe, mondtam nekik, hogy nekem mi a tervem, és nagyon előszeretettel itt a reklám helyett Tulipán Dália Zentán nagyon segítőkészek voltak nekem. Vettem nagyon sok szárazvirágot, meg ők is adtak pluszba rengeteg szárazvirágot, hogy támogassanak, és ezeket én elkezdtem február elején közepén felragaszgatni a ruhára, hoztam egy kis babát, rátettem,
0: wow.
1: És egy 2-3 hétig ezeket így ragaszgattam, mindig munka után hazaérek, ragaszgatom.
0: Virágok.
1: És rengeteg virág, és rengeteg szenvedés.
0: Virágba borultál.
1: Igen. A szobám az 2-3 hétig tele volt száraz virággal. Úgy voltam vele, hogy nem porszívozok fel, mert úgyis délután megint tele lesz. És ez meglett, aztán nagyon sokáig ott állt a ruha a szobában, és mivel hogy ugye Dina színésznő ez mellett, és sok munkája van neki is, nekem is össze kell hangolni, így nagy nehezen a múlt héten lebeszéltük, hogy jó, na, most szombaton mit csinálsz? Menjünk. Átjöttek Zentára a húgával, és akkor egybe kötöttük, hogy a húgának is egy portrék, meg neki akkor ezt megcsináljuk. Folytatása az, hogy én már elkezdtem beszélgetni különböző emberekkel, legfőképpen színészekkel, köztük a Gusztony Endrével is, hogy a következőt valószínűleg vele fogom csinálni, hogy ezeket a fajta ruha kreációkat, ami vagy természetközeli anyagokból, vagy valami nagyon furcsa anyagokból készítem el. Most benne vannak ilyen fejemben az ötletek, hogy kőből, betonból elég nehéz lenne, de hogy üvegből, főleg színes üvegből, és így megvan a fejemben az, hogy például nagyon érdekesen néznek ki színes üvegből egy zakó, egy színes nyakkendővel. Egy másik ötlet, amit a nyáron még meg tudok csinálni, és egy kedves barátom majd segít benne, hogy kerámiából, ilyen kis kerámia lapkákból, mint hogy egy kígyó testét látnánk, és minden kerámia lap színes lesz, más színű, visszatükröződik, és ez is szintén egy ruha, majd remélhetőleg egy női modellre.
0: Hú, tele vagy itt ötletekkel, kreativitással, én kívánom, hogy nagyon-nagyon sok szép fotót lőj még, és nagyon sok apró részletet kapj le. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm.
2: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

Ennyi volt mára a Pannon Presszó, elérkeztünk ugyanis a végéhez. Remélem, hogy nagyon-nagyon jól szórakoztatok velem és velünk, ugyanis a mikrofonnál Szabó Reginát hallhattátok. A technikus, és aki a zenét szolgáltatta nektek, ő pedig Nagyhegyesi Dávid volt. Nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek, élvezzétek ezt a gyönyörű szép időt, bár ebben a nagy hőségben próbáljatok kicsit pihenni és lazulni, és mindjárt itt a hétvége, és kikapcsolódni. Köszi, hogy velünk tartottatok, sziasztok!

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek, az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zuzanna. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet továbbra is hőségriasztást tart érvényben Szerbiában. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy 11 és 17 óra között kerüljék a közvetlen napsütést, gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, és fokozottan ügyeljenek az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra. A tartós kánikula miatt a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye is jelentősen megnőtt, ezért a hatóságok a tűzvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek. Rekord közeli hőhullám sújtja Európát. Több országban 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Magyarországon a napokban tetőzik a kánikula, ezért országszerte harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A hatóságok ivóvízzel és klimatizált helyiségek megnyitásával segítik a lakosságot. Horvátországban, Franciaországban, Olaszországban, valamint Spanyolország egyes részein is hőségriasztás van érvényben. A turistákat fokozott óvatosságra kér. A benzin drágult, a dízelára nem változik a következő egy hétben Szerbiában. Egy liter ólommentes benzinért 2 dinárral többet, 193 dinárt kell fizetni, míg a gázolaj 217 dinár maradt. Az új üzemanyagárak 15 órától érvényesek. Mint ismert, a szerb kormány vasárnap 60 napra meghosszabbította az olajszármazékok árának korlátozásáról szóló rendeletet. Több baktériumot is találtak a csantavéri vízben, írja a Magyar Szó. A lap értesülései szerint a Szabadkai Közegészségügyi Intézet rendszeresen vizsgálja a csantavéri ivóvizet. Június 17-én 5 helyről vettek mintát. A csantavéri víztoronynál lévő egyik csapnál vett mintában streptokokusz, illetve enterokokusz jelenlétét állapították meg. A többi mintában nem találtak hasonló szennyeződést. A következő mintavételt ma vették ki, ennek eredményeit június 30-án kapják készhez az illetékesek. Vizsgálják a tiszai halpusztulás okát Zentán, olvasható Zenta község Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a község környezetvédelmi felügyelősége a Tiszán észlelt halpusztulás miatt haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket. Bejelentést tettek az illetékes tartományi környezetvédelmi felügyelőségnél, valamint a tartományi vízügyi felügyelőségnél. A helyzet mielőbbi tisztázása és a kiváltó okok feltárása érdekében a hatóságok bevonták a Nagykikindai Közegészségügyi Intézetet is. A szakemberek a Tisza vizéből ma délelőtt vettek mintát. A további intézkedésekről és a vizsgálatok eredményeiről Zenta község Facebook oldalán adnak tájékoztatást.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén továbbra is 34 fok van. A következő napokban tovább erősödik a hőhullám. Jelentősebb változásra szerdán van kilátás, amikor záporok, zivatarok is kialakulhatnak, és néhány fokkal mérséklődhet majd a nappali felmelegedés.
0: Reklám.
5: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
9: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
10: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
11: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: is the answer.
1: Műsorajánló.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jó kedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
2: Bomax.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet továbbra is hőségriasztást tart érvényben Szerbiában. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy 11 és 17 óra között kerüljék a közvetlen napsütést, gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről és fokozottan ügyeljenek az idősekre, a gyermekekre, valamint a háziállatokra. A tartós kánikula miatt a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye is jelentősen megnőtt, ezért a hatóságok a tűzvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek. Hamarosan választások lesznek Szerbiában, jelentette ki a szerb elnök csütörtök este. Alekszandar Vučić elmondta, a választások rendkívül nehezek lesznek, ugyanakkor hozzátette, hogy a legfrissebb közvéleménykutatások kedvezőbb eredményeket mutatnak a szerb haladó párt számára, mint korábban. Vučić csütörtök este ingyen találkozott azokkal a polgárokkal, akik gyalog indultak Belgrádba, hogy részt vegyenek a szombaton a parlament épülete előtt megrendezendő Szerbia egy család elnevezés Szent Vítus napi rendezvényen. Ezen az összejövetelen azt is bejelentik, milyen néven indul az SHP köré szerveződő lista a választásokon. Mindig lesznek kihívások, de a nyár folyamán nem számítunk olyan eseményekre, amelyek nem kívánt következményekkel járnának, mondta Milos Vučević a szerbiai RTV műsorában. A szerb haladó párt elnöke hozzátette, bízik abban, hogy nem ismétlődik meg a 2025-ös nyár. Véleménye szerint ősszel kulcsfontosságú döntések várhatók a parlamenti és az elnökválasztás kiírásáról. Beszélt a szerb-montenegrói kapcsolatokról is. Mint mondta, Szerbia tiszteletben tartja Montenegró függetlenségét, ugyanakkor továbbra sem ért egyet Podgorica Koszovóval kapcsolatos álláspontjával, és felelősséget érez a határon túli szerbek iránt. A Vidovdán előtti nagygyűlés nem pusztán pártrendezvénynek nevezte, hanem olyan nemzeti összejövetelnek, ahol ismertetik a kormánypárt következő parlamenti választásokra szánt politikai programját és választási listáját. A benzin drágult, a dízelára nem változik a következő egy hétben Szerbiában. Egy liter ólommentes benzinért 2 dinárral többet, 193 dinárt kell fizetni, míg a gázolaj 217 dinár maradt. Az új üzemanyagárak 15 órától érvényesek. Mint ismert, a szerb kormány vasárnap 60 napra meghosszabbította az olajszármazékok árának korlátozásáról szóló rendeletet.
5: Sport.
7: Sikeresen kezdte szereplését a szerb válogatott a svájci Luzernben zajló evezős világkupa harmadik fordulóján. Mačković Martin és Nikolaj Pimenov a két pár evezősök előfutamában a második helyen végzett. Ezzel közvetlenül bejutott az elődöntőbe. A szerb egység a 25 induló hajó közül az ötödik legjobb időt ért el, megerősítve helyét a világ élmezőnyében. A harmadik, egyben utolsó 2026-os evezős világkupa világkupa június 26-tól 28-áig tart a svájci Luzernben a legendás Rossi pályán. A rangos eseményen 42 nemzet, több mint 650 sportolója vesz részt, a versenysorozat pedig közvetlen felkészülést nyújt az idei evezős világbajnokságra.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén még mindig 34 fok van. A következő napokban tovább erősödik a hőhullám, szombaton és vasárnap 36-37 fok, hétfőn és kedden pedig helyenként 38 fok is várható. Az éjszakák is melegek maradnak, a legalacsonyabb hőmérséklet 21-22 fok körül alakul.
2: Készen állsz?
5: Oh, yeah!
2: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
5: No, no, no.

tudni mit biztosnak hittem, eddig most felborul. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató.

Teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz.

0: ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha magad maradsz is, lesz itt még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl a dolgokat, mert maradsz van.

van az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszár. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

mondani egy pár szót. Figyeljetek még rám, csak a dalunk marad, de az élet elszáll, harcolnék a változással.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Programajánló.
5: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
6: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
5: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
6: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
5: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
6: A programokon való részvétel ingyenes.
5: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Híradó.
11: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. A híradó témáiból kiemeljük. Rekkenő hőség, továbbra is meleg lesz térségünkben. Már 589-re emelkedett a halálos áldozatok száma Venezuelában. Streptokokuszt is találtak a csantavéri vízben. A benzin drágult, a dízel ára nem változik. És elkezdődött a Dombosfest Kishegyesen. Következnek a részletek. Ma is rekkenő a hőség Vajdaságban, a délutáni órákban a legmagasabb hőmérséklet elérte a 34 fokot. A következő napokban tovább erősödik a hőhullám. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet hőségriasztást tart érvényben. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a déli órákban kerüljék a közvetlen napsütést, gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, és fokozottan ügyeljenek az idősekre, a gyermekekre, valamint a háziállatokra. A tartós kánikula miatt a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye is jelentősen megnőtt, ezért a hatóságok a tűzvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek. Rekord közeli hőhullám sújtja Európát, több országban 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Magyarországon a napokban tetőzik a kánikula, ezért országszerte harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A hatóságok ivóvízzel és klimatizált helyiségek megnyitásával segítik a lakosságot. Horvátországban, Franciaországban, Olaszországban, valamint Spanyolország egyes részein is hőségriasztás van érvényben. A turistákat fokozott óvatosságra kérik. Már 589-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma Venezuelában, miközben a sérültek száma meghaladja a 3000-et, a legfrissebb hivatalos adatok szerint. Két erős, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg Venezuela északi és középső térségeit, alig 39 másodperc különbséggel. A természeti katasztrófa kiterjedt károkat okozott az ország több régiójában is. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
0: Carlos Alvarado egészségügyi miniszter közlése szerint a kórházak túlterheltek, és több száz sérültet már életjelek nélkül szállítottak be. Sajnálatosan mintegy 235 olyan sérültet fogadtunk, akik életjelek nélkül érkeztek, vagy még az egészségügyi központjainkban való beérkezésük közben elhunytak, mondta Alvarado. A kórházak tele vannak sérültekkel, ezért tábori kórházakat is létesítettünk, tette hozzá. A rengések különösen súlyosan érintették a Karib-tengeri partvidéken fekvő La Guaira államot, valamint a fővárost, Caracas térségét is. A fővárosban több épület összeomlott, utcák és járdák repedtek meg, és több városrészben teljes áramszünet és mobilhálózati kimaradás alakult ki. A nemzetközi repülőtér is károkat szenvedett, emiatt a légi kikötő működését átmenetileg felfüggesztették. A kormány szükségállapotot hirdetett, miközben nemzetközi mentőcsapatok mozgósítása is megkezdődött. Több ország, köztük Németország, Svájc, Franciaország, Spanyolország és Mexikó is jelezte, hogy szakértői és mentő alakulatokat küld a térségbe a túlélők felkutatására és az ellátás támogatására. Több nem hivatalos weboldal is megjelent, ahol a családok eltűnt szeretteik fényképeit teszik közzé. Egy önkéntes dolgozó elmondása szerint a lakosok a hozzátartozóikat nem csak online, hanem az utcákon is aktívan keresik. Az Egyesült Államok 150 millió dollárnyi segélyt jelentett be, az amerikai hadsereg pedig közölte, hogy a déli parancsnokság rendelkezésre álló erőit a térségbe vezényli. Az UNICEF figyelmeztetett arra, hogy több ezer gyermek van veszélyben, és sok család számára sürgős humanitárius segítségre van szükség. Ivica Dačić, szerb miniszterelnök helyettes és belügyminiszter is részvétét fejezte ki Venezuela vezetésének és polgárainak az országot sújtó természeti katasztrófa miatt. Továbbá azt is közölte, hogy a venezuelai hatóságokkal már folyamatban van az egyeztetés a segítségnyújtásról Szerbia részéről is.
11: Több baktériumot is találtak a csantavéri vízben, írja a Magyar Szó. A lap értesülései szerint a Szabadkai Közegészségügyi Intézet rendszeresen vizsgálja a csantavéri ivóvizet. Június 17-én 5 helyről vettek mintát. A csantavéri víztoronynál lévő egyik csapnál vett mintában streptokokusz, illetve enterokokusz jelenlétét állapították meg. A többi mintában nem találtak hasonló szennyeződést. A következő mintavételre ma került sor, ennek eredményeit június 30-án kapják készhez az illetékesek. Vizsgálják a tiszai halpusztulás okát Zentán, olvasható Zenta község Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a község környezetvédelmi felügyelősége a Tiszán észlelt halpusztulás miatt haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket. Bejelentést tettek az illetékes tartományi környezetvédelmi felügyelőségnél, valamint a tartományi vízügyi felügyelőségnél. A helyzet mielőbbi tisztázása és a kiváltó okok feltárása érdekében a hatóságok bevonták a Nagy Kikindai közegészség ügyi intézetet is. A szakemberek a Tisza vizéből ma délelőtt vettek mintát. A további intézkedésekről és a vizsgálatok eredményeiről Zenta község Facebook oldalán adnak tájékoztatást. A benzin drágult, a dízel ára nem változik a következő egy hétben Szerbiában. Egy liter ólommentes benzinért 2 dinárral többet, 193 dinárt kell fizetni, míg a gázolaj 217 dinár maradt. Az új üzemanyagárak 15 órától már érvényesek. Mint ismert, a szerb kormány vasárnap 60 napra meghosszabbította az olajszármazékok árának korlátozásáról szóló rendeletet. Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bajmok-Bácsalmás közúti határátkelőhely. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az említett átkelő július 3-ától szeptember 6-áig az eredeti 7 órától 19-ig tartó üzemidő helyett péntektől vasárnapig 7 és 24 óra között tart nyitva. A többi határátkelőhely az eddig megszokott rendben működik. Elkezdődött a Kishegyesi Dombos Fest, amely híres világ és népzenei sokszínűségéről, családias hangulatáról, valamint arról, hogy a felnőttek és a gyerekek egyaránt jól érezhetik magukat a Lőszfal varázslatos környezetében. Az esemény első napján a felvidéki Szarka Tamás, az erdélyi Koszika és a Hot Shots formáció lépett színpadra, valamint Kovács A. Máté a Cigány karavánnal. Halász Zoltán riportja.
4: A fesztivál hangulata mindenki számára széleskörű kínálatot nyújt, akik nyitottak a világ és népzenei különlegességek felé, mondják a visszatérő vendégek. Szorcsik András.
10: Maga a millió egy olyan, és olyan a helyszín, hogy itt nyugodtan szabadja lehet engedni a gyerekeket, tehát nem félünk semmitől, itt a fal behatárolja a lehetőségeiket, és ezt remekül kihasználják, hát a szülők meg találnak valami más elfoglaltságot maguknak.
4: A fesztivált a Magyar Alternatív Fórum nyitotta meg. Az egyesület elnöke, Gyulai Zsolt beszédében úgy fogalmazott, hogy a Dombosfest Vajdaság egyik ritka értéke. Kiemelte, hogy az ehhez hasonló civil kezdeményezések egyre ritkábbak, és évről évre nehezebb fennmaradniuk.
12: Mint minden fesztivál, a fesztiválok szabadok. Nekem a szabadság az egyik legfontosabb, a függetlenség, és hát a kulturális függetlenség. Tehát egy olyan milliót tudott itt Kishegyesen, igazából a Dombos Fesztivál, a Dombos Fest kialakítani, ami a szabadságnak, a kulturális szabadságnak egy nagyon fontos mérföldköve szerintem. És hát maga a szabadság és a függetlenség az egyesületünknek is nagyon-nagyon fontos.
4: A fesztivál alapítója, Horváth László elmondta, büszke arra, hogy Kishegyesen létrejött egy olyan kulturális kezdeményezés, amely találkozási pontot teremt a művészetek kedvelőinek, miközben a családok számára is kikapcsolódást kínál.
13: Egy civil kezdeményezésről beszélünk. A helyiek a Milosevic rendszer után úgy döntöttek, hogy valamit tenni akarnak a közösségért, és ezt a tenni akarást a művészeti sokszínűség által szeretnék, vagy tudják bemutatni. Legyen az irodalom, népzene, vagy világzene, és hát azért az ex-jugoszláv vagy a magyar piacnak sok-sok ikonikus fellépője eljött ide az elmúlt 25 évben, tehát be lehetett bizonyítani, hogy Kishegyes is tud igazából egy európai környezetet létrehozni, ahol jó lenni.
4: Az alapító hozzátette, a fesztivál hangulatát az úgynevezett löszvarás teszi igazán különlegessé. A fényfestészet a löszfalra vetített látványelemekkel varázsol egyedi atmoszférát a helyszínen. A Dombos Fest vasárnapig tart, a fesztivál programjáról az esemény közösségi médiás felületein és a rendezvény honlapján is tájékozódhatnak.
11: A pontos idő 16 óra 10 perc.
4: Közösségi médiás felületein és a rendezvény honlapján is tájékozódhatnak.
11: A pontos idő 16 óra 10 perc.
8: Időjárás.

0: hőmérsékletet majd a nappali felmelegedés.
1: Hallgass napjaink slágereit,
2: és légy tájékozott.
1: Ez a Pannonrádió.
3: Reklám.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannonrádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Steve Aoki vadonatúj dala, a szívtelen, a heartless. Hello mindenkinek, elindult a mai csillagulás még a nyári 3 hetes szünetet. Megelőzően lehet kérni, kívánni

Adásban, és ez 19 óráig megteltitek a szokásos elérhetőségek egyikén 0636 21 605, illetve a Facebookon Csillagulás Pannonrádió. Jönnek a legnagyobb kedvencek, ez már egy közülük, Teddy Swims és a Mr. Noidol, a folytatásban pedig veletek Boros Alány. Jó szórakozást!

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Itt SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

Cascada is az Every Time You Touch egy, hát egy újabb keltezésű remixben igazán jól szólt így. 16 óra 22 perckor pedig a folytatásban az első mai kérések teljesülnek. Sziasztok! A Westlife-tól szeretnék egy dalt, ha lehetséges. Nanna kérésére a Westlife fiúbanda egy korai dala, World of Our Own, a saját világunk. Nyáron énekelnek a srácok mindjárt elsőként. Szia, én szeretnénk kérni ebben a hűségben a Napolaj című számot. Kitartást mindenkinek. Köszi, Hajnalka. Bizony, olvadunk, mint a vajja, hogy a dalban is mondják, jön tehát UFO és a Napolaj mindjárt. Hello csillagulás, Hugel, Moving to the Sun. Nagy kedvenc, hadd szóljon. Ezt már Szilárd kérte. Nagy kedvenc bizony. Napjainkból a Hugel, Ultranate, Email Angel és a Moving to the Sun. Ezt hallgatjuk majd a blokk végén. Üdv a balatoni nyár, pörögjön Pixa és a Well Hello-tól. Kösz, Alena Balázs voltam. Egy klasszikus magyar dal, és ennek egy igazán jó kis átirata. Pixa még mielőtt hát nem nyergelt el teljesen a töresbe, készített jó változatokat is. Ilyen például ez a balatoni nyár, a Stereo Pálmával, illetve Well Hello-val. Ezt hallgatjuk majd ugyancsak ebben a mai kezdőblogban. És még egy üzenet. Szia, Remedy-től a Holidays. Ez szólja nekem is azoknak, akik emlékeznek erre a zenére. Kösz szépen, Edwin. Egy igazán jó kis buli dal. Nyári hangulatú, mert hogy a szabadságról, a nyári szabadságról énekel, az ünnepi részről. Remedy és Manuela előtte jön. UFO, itt lesz a Westlife, aztán Pixar, Stereo Pálmával és a Well Hello-val, majd pedig Hugel, Ultranate és Email Angel. Csupa-csupa jó zene változatosan, csak itt a csillaghullásban.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A Pan-

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: sun. Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A Children of Distance Szőcső Rennivel jelentette meg egyik legutóbbi dalát. Erről mesél a Childrenből Shady, illetve Szőcső Renni is. A dal címe pedig Szembecsukva.
2: Alapjában véve ugye a dal maga az arról szól, hát hogyha rövid akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egy vallomás az elengedés nehézségeiről, tehát amikor már a szerelmet, a szenvedélyt felváltja egy kapcsolatban a harag, és ezt már nem lehet megmenteni, ezt a kapcsolatot. És akkor az elengedés nehézségeiről szól, és utána, hogy lehet esetleg ebből újjáéledni, és akkor újra kitörni belőle.
3: Haga

szerintem egy erős szöveggel és egy nagyon érzelmes énekkel ez igazán tud működni. Hogyha a szavak a helyén vannak, akkor úgy gondolom, hogy mindenkinek át tud ez jönni. Mindenképp arra szavazok, hogyha az érzelmes ének és a nagyon jó szöveg megvan, akkor ez tud működni. Mert én alapjáraton nagyon érzelmes, meg lírai lelkem van. Én nekem mindig ezek a dolgok működtek jobban, és azt gondolom, hogy nagyon jól elénekelni, úgyhogy valóban ott vagy a dalban, és a stúdió kellős közepén te ezt tényleg átéled, és merítkezel a múltból, meg a sérelmekből, amik értek így az életed során, akkor tényleg meg tud érkezni, és ezt tényleg érzi a hallgató.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indó Gia, Reverb és Dave Pavlo gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26. péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 08 15 vagy 024 455 51 55.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombány és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Sziasztok, Metzger Viktória vagyok, pedig a Pannon Rádióban hallgatjátok, most pedig csekkoljátok a legújabb zenémet.

0: legutóbbi Calvin Harris-dal, Jazzy-vel közösen, aki egyébként az idei Sziget Fesztivál egy fő fellépőjeként van számon tartva, és ez volt a Satisfy. A csillagulás második órájában járunk, lehet még kérni kívánni még pedig egészen 19 óráig. Még a mai adás folyamán aztán 3 hétig Best Of, nyári, kisebb nyári szünetre megy a műsor, és július 19-én lesz majd ismét élő csillagullás, akkor is várlak majd benneteket a rádiókészülékek elé. Szép napot, szeretném meghallgatni Miles Smith Stargazing című dalát, és további jó műsort kívánok. Gyöngyi kérte ezt a jó kis mai kedvencet, mindjárt jön majd elsőként. Hello Gala, Freed from Desire, ezt az örökérvényű dalt kérném mindenkinek, aki szerette, és annak, aki most is szereti. Köszöntöm, Levente! Bizony annak idején is nagyot ment, a mai napig is. Töretlen a sikere, jön Gala is a Freed from Desire, harmadikként pörgetem. Szia, kérnék egy számot Ákostól, a tombolhat a nyár, hogy elviselhetőbb legyen, ahogy éppen tombol. Andrea üzenete volt ez. Érkezik Ákos, és ha nem kell más, vigasz. Ugyancsak ebben a soron következő blogban. Hali Allen, a jobb munkakedve reményében kérném tőled, hogy pörgess le a Play Hard, Work Hard című számot, kitartás minden munkába lévőnek. Köszi, Valentin, kitartás bizony. Remélhetőleg klimatizált körülmények között dolgoztok, úgyhogy kitartás, jó munkát, Play Hard, kemény munka mellé jár a jó zene. Itt lesz tehát David Guetta, Neo és Akon. Hallgatjuk őket a blokk végén. És még egy üzenet. Szia, kívánság műsorban a Follow the Flow szívrabló című dalát kérném Ibet János halmáról. Egy vadonatúj dal, Szakács Gergő, Furacsé, illetve BLR-től, avagy a Follow the Flow-tól, utána jön majd David Guetta Neo-val és Akonnal, itt lesz Gála, itt lesz Ákos, kezdésnek pedig Miles Smith.
1: A legnagyobb kedvencek, minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indó Gia, Réver és Dave Pavló gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26. péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ugyan nem bántad meg.
2: Egy Jimmy feldolgozással jelentkezett legutóbb Dr. Béres, ez az Ugyan nem bántad meg, Verép Tamással közösen készített el, erről mesélnek ők.
3: Nagyon jól sikerült a Nikasa Perimeno, az már több mint 12 milliószor megnézték a videó megosztón, illetve nem tudom, négyszeres platina lemez lett, szóval hál' Istennek szerették az emberek, és akkor úgy voltam meg, hogy csináltam ezt a Jimmy projektet, majd 25 éve ment el a Zambo Jimmy, én már nagyon szerettem a munkásságet, szerettem volna tisztelegni előtte, és akkor ki kell csináljam, persze a Dr. Béres és barátai koprodukcióba gondoltam, hogy akivel már dolgoztam, és persze a Tommy az bennük volt, és küldtem neki egy 2 dalt, és mondta, hogy amelyiket nekem szántad, azt nem szeretném. Így volt?
4: De így volt, de arra nem is emlékszem, hogy az melyik volt.
1: Mögötted áll, én feladtam már, ha sírtam is érted.
4: Mindig olyan csillogó szemmel meséljük ilyenkor, hogy milyen barátságok vannak a zenei szakmában, meg nyilván a színházban is, de hogy ez szerintem tényleg egy olyan nagyon, nagyon jó energiájú csapat, meg egy olyan jó fúzió, hogy Atka, mint producer, nagyon jó csapatot tud összeállítani, és szerintem ez az egyik legfontosabb feladata egy jó producernek, és hát nyilván van egy olyan sound, egy olyan hangja, ami teljesen véletlenül alakult ki, ugye, mint megtudtam itt az évek során, igen, de hogy van ez a nagyon jellegzetes, rekettes hangja, ami hát ilyen nem is tudom, ilyen magyar Jay-Z véteszi gyakorlatilag. Én nagyon szeretem, amit ő csinál, és nyilván az előző siker az nem csak a számokban mutatkozott meg, hanem abban is, hogy az emberek a koncerteken, az enyémen, Atkáin külön a közös koncerteken, hát ordítva, üvöltve énekelték velünk.
3: De ez nyilván, bocsánat, a szabadbálok, ez az eredeti szerzőknek szól. Nyilván
4: egyértelmű, igen.
3: Nekünk volt egy jó érzékünk, ahogy hozzányúltam, hogy jó énekest választottam, jó hangszer előtt, jó gondolatot, de azért az igazi taps a szerzőknek jár, akik az eredeti dalokat írták.
1: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg.
3: Én szeretek saját dalokat is írni, amit nem annyira tudnak az emberek, mert nem jut el hozzájuk, de inkább a feldolgozások, de maradunk ott is, de például lesz most egy Bombonnal közös, mert most 30 éves koncertjük lesz, és megkértek, vagy felkértek, hogy egyik dalukat poroljam le, és arra csináltam egy közöset nekik, vagy velük, és nagyon, nagyon megtisztelő volt, és hálás vagyok, de lesz minden.
1: Nem bántam meg.
5: Szevasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat.
1: Itt van.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
7: Bomax.
8: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
9: Pödögnek a legnagyobb kedvencek itt a Csillaghullásban. 2 kívánságdal teljesül itt a folytatásban. Kedves Csillaghullás, a Dániel Fitől az Orgonafát szeretném. Köszönöm, Ági. Mindjárt hallhatjuk Dániel Figergőjéktől az Orgonafát, illetve Hello Calvin Harris Summer pörögjön. Mindenkinek jó zenehallgatást, ezt pedig Szebi kérte. Úgyhogy jön egy klasszikus Calvin Harris dal, amelyben a vokát ő maga biztosította. Jön a Summer, előtte pedig orgonafázunk.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

So Easy, a mai kedvencek közül itt a Csillaghullás harmadik órájában. Hello, olyan remek a műsor. A teljesítető A The Script Superheroes című dalát szeretném. Claudia kérésére játszom az Ír Bandának a Szuperhősök című dalát. Harmadiként hallhatjuk. Szép napot, Berecki Zoltántól a Kerek Egész. Ezt a dalt kérném a Kívánság műsorban. Ilona, egy korábbi Berecki Zoltán szólódal, ekkor már nem a duettekben utazott, de viszont ez a dal maradt meg, úgy igazából, ami a pörgősebbek közé tartozik. Kedves Csillaghullás, a Summer Wine dalt szeretném, ha szólhatna. Anna Mari kérte, a Him együttes frontembere Will Wallo, illetve Natalia Avellone közös dala, jön mindjárt a nyári bor, a Summer Wine elsőként. Sziasztok, lehetne az Úristen? Köszönöm, ha igen. Zsuzsi üzenete volt ez. Ezt is hallgatjuk majd, ugye? Klasszikus Valmar, illetve Szikora Robi. Na jó, nem annyira klasszikus, de hát egy igazán jól ismert felvétel. Illetve Ciao a Pitbull, Rain Over Me című számot. Ezt is hallgatjuk majd, ugye? Klasszikus Valmar, illetve Szikora Robi. Na jó, nem annyira klasszikus, de hát egy igazán jól ismert felvétel. Illetve Ciao a Pitbull, Rain Over Me című számot ad le Allen. Kösz szépen, kicsi volt a maketesről. Jön a blokk.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillaghullás.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: Reklám. Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indó Gia, Tréver és Dave Pavló gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26 péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
6: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
7: Let's go!
8: Hey, I'm Shabuzi.
9: Everybody at Bargain Tips.
10: I'm Sabrina Carpenter.
11: You can sleep when you're alone. That's
12: that me, espresso.
13: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
14: With your loving on me.
15: That's right, with your loving on me.
16: Hey, it's Teddy Swims.
17: This is Post Malone.
18: I had some help. It ain't like I can make this kind of mess all by myself.
19: Chilo, chilo, chilo.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban DJ Szatmárit hallhatjuk, aki Szakos Andival az első saját önálló dalt készítette el a feldolgozásokat követően. Íme jöjjön.
2: A közönség támasztott feléd egyfajta nyomást, hogy új dalt készíts, vagy magad felé támasztottál egy nyomást, hogy a feldolgozásokból egy kicsit ugye kikacsintva egy teljesen új dalt írj?
3: Ez nagyon jó kérdés, ez mind a kettő benne van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nekem néhány éve egy új énekesnőm van, és én épp ezért úgy szerettem volna, hogy nem egyből a mély vízre fogom dobni őt, hanem néhány ismertebb dallal ismerik meg az ő hangját, és meg, hogy kiről van szó, vezessük be a színpad világába itt mellettem. Ő Szakos Andi, volt 3 darab feldolgozás, egyébként mind a 3 baromi jó sikerült, mert hatalmas nézettsége volt a YouTube-on. Aztán pedig egyébként tényleg jól mondod, mert volt, amikor voltak ilyen kommentek, hogy hát mikor lesz saját személy, nincs a feldolgozások vannak, de hát nyilván aki ismeri a munkásságomat, tudja, hogy a 17 éven keresztül csak saját számokat csináltunk az előző formációba. És egyébként sok minden volt már tarsolyban, és itt volt az ideje, hogy most már végre egy saját dalak írjuk.
2: Egyébként annak idején beszélgettük, hogy ugye amikor ezt a nagyon termékeny korszakot élted, és a legnagyobb slágerek készültek, úgy elvonultál egy pici whisky mellett, ugye összeszedted a gondolataidat. Abban az időben ugye így működött a dalírás. Ez most mennyire volt nehezebb azért?
3: Nem volt abszolút, nem volt semmilyen nehézség bennem, mert olyan régen csináltam, már annyi minden összegyűlt bennem, sok érzés, sok gondolat, sok ötlet, meg dallam, hogy gyakorlatilag simán tudtam volna egyszer 3 dalt is írni, ez jött így elsőre. És nekem csak egy célom volt vele, hogyha kedves hallgatók meg fogják ezt hallgatni, és csak annyi volt az egész, hogy hallgassák meg egyszer séta közben, vagy bármilyen elfoglalásak közben, és legyen jó kedvű tőle, mert olyan kis kellemes dal, olyan kis dallamos, hogy egyből az ember arra készül, hogy jó kedvet elítse.
2: Mondjuk a dal címét, azt nagyon könnyű megjegyezni. Dam, dam, dam.
3: Igen. Ezt jól nem lehet egyszerűbb a címet találni, igen.
2: Hogyha kicsit beleváljunk a dalszövegben, akkor miről szól ez a felvétel?
3: Hát, hogyha valaki nagyon belenéz a mélyébe, igazából egy szakítós felvételnek indult, hogyha áskálunk a szavak mélységébe, vagy nekem egyébként a régi korszakomat is bele tudom vonni, mert ebbe is volt, hogy már nekem a legelső dalnak a címe az volt, hogy égessel például. És ebben is az égessel szó 22 év után újra felmerül, de teljesen más megvilágításban. Szóval olyan dal, hogy bárki meghallgatja, mindenki más hal belé is sajátjának tudja érezni.
2: Ami egyébként még érdekes dolog, hogy stílusilag ezt hova sorolnád? Tehát ez nem az a tipikus hands up vonal, de van az a jó kis húzása, nem tudom most, hogyha kapásból hasonlítanom kéne, akkor nem tudom, az Albatrosshoz hasonlítanám.
3: Pontosan jól lett. Úgy éreztem, hogy könnyű dolgom van, mert most ennyi után nem kellett már megfelelnem semmilyen iránynak, vagy semmilyen slágerhangzásnak. Nekem most, hidd el nekem, hogy annyi volt az egésznek a lényege, hogy csak egy kis kellemes slágert írjuk, és pont egy ilyen hangszín jött ki rá, ilyen hangszerrel, és így adta magát. Nem akartam sehol besorolni, hogy most tenyszapot játszak, vagy most mai modern pózzenét. Ehhez a dallamvilághoz, a ritmushoz, ez adta magát legjobban szerintem.
0: Csillaghullás!
3: Kedves hallgatók, a legújabb DJ Szatmári Szakos Andi dalszól, a címe Dam, Dam, Dam, legyen ez a nyár slágere.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
5: Itt a Csillaghullás a nyári szünet előtti utolsó adás, mert hogy 3 hetes nyári szünetre vonul a műsor, és legközelebb majd július 19-én lesz majd élő adás, akkor lehet ismét kérni, kívánni. 2 kívánságdal, ami még most ebben az órában teljesül, Hello Csillaghullás, a TNT együttestől a Tiltott Perc című dalt szeretném kérni. Nelly kérése teljesül mindjárt, illetve sziasztok, szeretnék kérni egy nyárias zenét. Ezt pedig Tázitól kaptam. Jön majd a The Underdog Project és a Summer Jam, előtte pedig hallgatjuk a Tiltott Percet.

0: Reklám.
1: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indógyia, Réver és Dave Pavló gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26. péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
0: 19 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Programajánló.
3: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
4: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangulú fesztivál.
3: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
4: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
3: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
4: A programokon való részvétel ingyenes.
3: Részletes információkért látogatók. Látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
5: Média támogató a Pannon RTV.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: És Malibe, ez volt az Edge of Desire, de igazán jó kis Melodic Techno Remixben. Itt a csillagkulás utolsó órájában, ahol is a folytatásban még kettő kívánságdal teljesül. Hello csillagkulás, pöröketne a We Come One Faithless-től. Kösz, ha lejátszod. Üdve, Oscar. Lejátszom bizony, de egy felújított a változatban a Faithless mellett Timmy Trumpet és Ben Nicky szálltak be, úgyhogy a felújított We Come One jön mindjárt. Illetve üt, ha belefér, DJ Páz és Jucus változatában kérném a Dübörög a ház című számot. Kösz, ha leadod. Ervin voltam. Leadom bizony Emergency House, akik egyébként összeálltak. Nem is jön régen is. Ők is koncertezni fognak, illetve bulikat vállalnak a jövőben. Szóval jön a Dübörög a ház, de DJ Páz és Jucus változatában, amelybe belecsempésztik azt az ikonikus Csiraki dalt is. Úgyhogy ezek a felvételek jönnek. Egy Insomniát dolgozás, aztán pedig egy Emergency House átdolgozás.
1: Hey, what's up? It's Armin van Buuren here.
2: Hey, I'm Nicky Romero. This is Don Diablo.
3: Hey, here's Robin Schulz.
4: Hi, it's Bob Sinclair.
5: Hey, we're Lucas and Steve.
6: Csillagkullás a Pannon Rádióban.
7: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These songs lack a purpose.

0: programajánló.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági buckai lángos fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár, és persze rengeteg finom Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár, és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a Magyar Kanizsai Eridánusz együttes.

19 óra 13 perc van, egy csillaghullás mix maradt hátra itt a mai adásból, aztán pedig 3 hét nyári szünet következik. Július 19-én várlak ismételten benneteket a rádiókészülékek elé, de addig se hagylak, jó zenék nélküledben a műsorságban, tehát minden hétköznap 16 és 20 óra között Best of csillaghullás a legnagyobb kedvencekkel szövegmentesen. Most pedig majd a 2020-as évek elejéről jönnek jó kis zenék, mindezt egy igazán jó egyvelekbe formálva, tehát bulira hangolódásképpen tökéletes választás egészen 20 óráig. És utána hétfőtől pedig 3 héten át Best of csillaghullás lesz 16 és 20 óra között. Kellemes nyarat, sok hűvöst, kitartást ebben a kánikulában, egyébként a következő hét második felében némi enyhülés várható, úgyhogy mindig visszaesik egy kicsit a hőmérséklet, nem lesz ekkora nagy kánikula, úgyhogy kellemes nyarat mindenkinek. Én még a nyár nagy részében jövök, úgyhogy július 19-én számítok majd a figyelmetekre, addig pedig jó rádiózást mindenkinek, meg hát most előtte jó hétvégét is. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Sziasztok! This is...

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet továbbra is hőségriasztást tart érvényben Szerbiában. A következő napokban tovább erősödik a hőhullám. Szombaton és vasárnap 36 fok, hétfőn és kedden pedig helyenként 38 fok is várható. A rekord közeli hőhullám Európa nagy részét érinti. Horvátországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban vörös riasztás van érvényben. Spanyolországban a Szaharából érkező forró légtömegek miatt egyes vidékeken akár 44 Celsius fok is lehet. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a déli órákban kerüljék a közvetlen napsütést, gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, és fokozottan ügyeljenek az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra. A nyári melegben a száraz növényzet és a szél együttesen jelentősen növeli a szabadtéri tüzek kockázatát, amelyek nem csak jelentős anyagi károkat okozhatnak, hanem emberekre, állatokra és a természetre is komoly veszélyt jelentenek. Az illetékesek szerint a tüzek nagy része emberi gondatlanság következménye. A tűzvédelmi szabályok megszegése ráadásul pénzbírsággal is járhat. Magánszemélyek akár 10 000, míg jogi személyek 300 000 dináros büntetésre is számíthatnak. Elkezdődött a kishegyesi Dombos Fest, amely híres világ és népzenei sokszínűségéről, családias hangulatáról, valamint arról, hogy a felnőttek és a gyerekek egyaránt jól érezhetik magukat a Löszfal varázslatos környezetében. Az esemény első napján a felvidéki Szarka Tamás, az erdélyi Kosszika and Hot Shots formáció lépett színpadra, valamint Kovács Almáté a Cigány Karavánnal. A fesztivál június 28-áig tart. A népzenei nagy koncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik, a világzenei hangulatért pedig a Pokláde, a Baselán és Ferenci György felel.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

mundo so they can mourn. Suis mes pas, je te séduirai.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.
2: Ja sam, 100 put srcem zalutala, vrištala.